0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
2: Mert a retro örök.
3: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1-en.
5: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: A nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: dirla.
1: Dobre, hvala.
2: Action slágerek a 107,1-en. SMR a 107,1-en.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 107,1,
1: ahol a húrok izzanak
0: és a gitárriffek dübörögnek.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince.
3: Prince. A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

Én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No, meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1 SMR.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: just what you ought to be. You got a different face.
1: 7 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
3: Reggeltől estig.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Szabadkai Magyar Rádióban vallási műsorok következnek. Először a katolikus vallási műsort hallják Palatinus István plébános szerkesztésében.
1: Mustárnak. A Szabadkai Magyar Rádió vallási műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió vallási műsorának hallgatóit. Isten örök terve az mindannyiunkkal, hogy fölülmúljuk önmagunkat, hogy Krisztus éljen és működjön bennünk és általunk, és így mi is eljussunk a nagykorúságra Krisztusban. Ez a Szentlélek által valósul meg. Ő pedig akkor tud bennünk igazán működni, ha mi is együttműködünk vele, ha behívjuk az életünkbe, ha valóban akarunk kilépni önmagunkból, önmagunk bezártságából, az önmagunkra irányultságból. Valójában ez a megnyilás a Szentléleknek már megtörténik a keresztség szentségében, amikor a testünket a legszentebb krizmával fölkenik Isten szent templomával, hogy a Szentlélek lakozhasson bennünk is, működhessen, és folyamatosan működik bennünk a Szentlélek, vezet bennünket, hogy egyre közelebb kerüljünk a szentségek által Krisztushoz, a bűnbánat szentsége által, a keresztség után, majd az oltári szentség által, amikor egyesülhetünk Krisztussal, hogy egyé legyünk vele, az oltári szentség által a valóságos teste és valóságos vére vételével, és egyre jobban formálódjunk és alakuljunk Krisztusivá. A teljességet a bérmálás szentségében érjük el. Az első bérmálás az Jézus föltámadása után az 50. napon történt, az első pünköstkor, amikor az apostolokat betöltötte a Szentlélek. Ők érett fölnőttek voltak ekkor. Hosszú imával és várakozással készültek a Szentlélekkel való betöltődésre. Lelkükben pedig ott volt a készség, hogy Krisztusért és születő egyházért adják az életüket, hiszen Jézus ezzel a küldetéssel bízta meg őket, hogy menjenek el a világ minden részébe és hirdessék az örömhírt, hirdessék Krisztust, hirdessék a Krisztus által kiengesztelődött isteni szeretetet. A kivonulás utáni 50. nap a szövetségkötés ünnepe volt a zsidó népben. Az 50. nap, amely újjászületi Isten népét, újjászületi azt a közösséget, amely a 12 apostol és az ott lévő tanítványokra épül. Mária, Jézus édesanyja, aki együtt imádkozik az apostolokkal, együtt van, és így lesz az imádkozó egyháznak a példaképe, összetartója, összefogója. Mária maga is részesül a Szentlélekkel való betöltöttségben, és részesülnek mindazok, akik együtt vannak. Ezen az 50. napon, amikor az Atya a Fiú által a szívünkbe árasztja az ő szent lelkét, a mindent újjáteremtő szeretetét, hogy fölizzítsa a mi szívünket az Isten iránti hálaadásra, vele való együttélésre, az Istennel való együttműködésre. Szentírásból tudjuk, hogy milyen csodálatos volt ez a történés, hogy azok, akik félénkek voltak, azok teljesen átalakultak, kiléptek az emberek elé, Isten magasztalva, énekelve, dicsőítve beszéltek, és mindenki, aki ott volt a környékükön, megértette a szavukat. Olyan hatalmas szeretet, csoda történt, hogy mindenki, aki idegen is volt a saját nyelvén, értette meg, hogy miről beszélnek, hogy hogyan dicsőítik az Istent, hogyan tesznek tanúságot Jézus Krisztusról, akit a zsidó nép elől járói elárultak és megtagadtak, és kirekesztették, keresztre feszítették, megölték, de akit az Isten igazolt mindannyiuk előtt, és éppen ezért látták, vele voltak. A föltámadása után számtalan jelben megbizonyosodhattak,
Isten minden ember iránti szeretetéről, és ez volt a lélek csodája, a lélek műve, amely valóságosan még megszilárdította, átformálta, átalakította Jézus tanítványainak a bensőjét, a lelkületüket, az odaadásukat, a készségüket, hogy teljesítsék Jézus megbizatását, hogy elinduljanak és egyházat szervezzenek, a közösség, az együttlét. Meg kellett találni azt a sajátos utat, meg kellett találni azt a módot, ahogy Jézus Krisztus végrendelete szerint megélték a vele való közösséget, és ennek a központi történései elsősorban is az együttlét, a közösség volt, együtt voltak a tanítványok. Napról napra összejöttek, hogy dicsőítsék az Istent, hogy imádkozzanak. Egyek voltak a tanításban, akik oda csatlakoztak hozzájuk, tanították, tanúságot tettek, mindarról, amit megéltek Jézus Krisztussal, amit láttak, hallottak, megtapasztaltak az Isten egyszülött fia emberi valóságában és jelenlétében közöttük, úgyis, mint valóságos Isten embert, és úgyis, mint a föltámadt Krisztust, akit már bizonyosan úgy hirdettek, mint a megváltót, az üdvözítőt, aki messiásként megszerezte az ember számára az igazi szabadságot,

Egyek voltak a szeretet cselekedeteiben, a rászorulók felé, akik nem tudtak jelen lenni, és lassan-lassan megszervezték az egyháznak a formáját, megszervezték az Isten tisztelet ünneplését, amelyben a központi szerep mindig az eukarisztia megcselekvése volt, a kenyértörés, hogy Jézussal közösségben legyenek, és Jézus által a Szentlélekben munkálkodhassanak, és az Isten hatalmas dolgokat vitt végbe bennük és általuk, a lélek által. Nem ők tettek csodákat, hanem maga az Isten, a bennük jelen lévő Szentlélek Isten által, ahogy Jézus erről beszélt és megígérte nekik. Az első századokban az egyház olyan fiatalokat, földnőtteket fogadott be teljes értékű tagként a közösségbe, akik éretten fölkészültek a szentségek vételére, és készek voltak életüket is adni Krisztusért és az egyházért. A krisztusi közösségbe való bevezetés szertartásaihoz, tehát azokat a hitjelölteket engedték, akiket az egyház megbízottjai éretnek találtak a nagykorú keresztény életre, a három beavató szentségben, a kerességben, a bérmálásban és az eukarisztiában. A fölnőttek egyszerre részesültek, mégpedig husvét vigíliáján, föltámadásra készülő éjszakai virrasztásban, hiszen ez a mi hitünknek a legfontosabb történése és eseménye, cselekvénye. A századok múltával egyre több keresztény házaspár kérte már azt is, hogy a gyermekeik is részt vehessenek az egyházi közösség életében, az ünnepekben, és mindenek előtt, hogy részesülhessenek a kerességben, mivel a hitvalló keresztény családok gyermekeinek jelentés része a tapasztalatok szerint a családban magáivá tette a krisztusi életet. Az egyház vezetői úgy látták jónak a Szentlélek vezetése által, hogy megengedjék a gyermekeik megkeresztelését. És hogy rájuk egy új élet.

0: Addig a gyermekek folyamatosan a családon belül növekedtek bele a krisztusi életbe, először a keresztségben részesültek, majd ahogy növekedtek és megismerték a bűnnek az ártó és a romboló erejét, és tudatosodtak abban, hogy Isten erejére hagyatkozva ellent lehet mondani a bűnnek, részesülhettek a bűnbánat szentségében, majd az eukarisztiában, hogy Krisztussal együtt a szívükbe fogadják a föltámadottat, hogy vehessenek az élet kenyeréből, és hogy ezáltal táplálják a Krisztus melletti elköteleződésüket, a Krisztussal való egységüket. Mi csodálatos ez az út. És amikor egészen fölnőttek már, akkor részesülhettek a Szentlélek ajándékában, részesülhettek a birmálásban, hogy megkapják a Szentléleknek a teljességét, aki már ott működött a szívükben, az első érintéstől, az első találkozástól, a föltámadottal, a keresztségben. Egy csodálatos út rajzolódik ki előttünk, és különleges hangsúlyt kap keresztény életbe, a Krisztus életbe beavatott családnak az elhivatottsága, a küldetése, hogy általuk, a szülők által, a szülőkön keresztül megismerjék a gyermekeik is a hitet, és ez nem volt dilemma abban az időben, hiszen mindenki, aki csak tehette, akár minden nap is részt vett a kenyértörésben, és ezután történtek a különféle feladatok ellátásai, de mindenek fölött az Úr napjának a megünneplésében, a föltámadásra emlékeztető napban, amit mi magyarok vasárnapnak nevezünk, de annyi sok más nép és nyelv a föltámadást hangsúlyozza, a nagy napot, amikor Krisztus föltámadt a halottak közül, amikor újjáteremtette az életet, és elindította Isten új népét, új közösséget, az egyházat a missziós útján, határozott küldetéssel, hogy az életével, az életvitelével, az életformájával tanúságot tegyen a föltámadottról, a tanításáról, a cselekedeteiről, a valós jelenlétéről, és a szentségeken keresztül való működéséről. Élő közösség hordozta ezt a krisztusi hitet, azoknak a közössége, akik megélték a Krisztussal való egységet, az apostolokkal, vagy később az ő utódaikkal, akik összejöttek együtt imádkozni, akik gondoskodtak azokról, akik nem tudtak részt venni az eukarisztián, a kenyértörésen, s akik napról napra magukhoz vették Krisztus testét, és részesültek Krisztus vérében. Álljon előttünk ez a nagyon szép keresztény közösségi lét, ami krisztusi létünknek, egyháziasságunknak a kezdete, a bölcsője, és szítsa föl a szívünkbe azt a vágyat, hogy újra átéljük ennek a szépségét és ennek a fontosságát. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindannyiatoknak szép hétvégét. Palatinos István atya voltam a Szerbiai Mária Rádió megbízásából. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
1: A Mustármag című műsort a Mária Rádió készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A Szabadkai Magyar Rádióban református vallási műsor következik. Harangozó László a Szerbiai Református Keresztény Egyház püspökének szerkesztésében.

Sok szeretettel köszöntöm református vallási műsor minden hallgatóját. Felolvasom Istennek ígéjét, a Lukács evangéliuma 17. részének a 11-től a 19-ig terjedő verseiből. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea határa mentén haladt el. Amint beért egy faluba, 10 leprás férfi jött vele szembe, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, azt mondta nekik: menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak. És amik oda mentek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és hangosan magasztalta Istent. Majd Jézus lábához borult, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus pedig azt mondta: nem, de 10 tisztultak meg? A többi 9 hol van? Nem akadt más, aki visszatért volna dicsőíteni Istent, csak ez az idegen? És azt mondta neki: kelj föl és menj el, a te hited megtartott téged. A történet eleje azzal kezdődik, hogy Jézus útban van Jeruzsálem felé, és áthalad Galilea és Samária határán. Betér egy névtelen faluba. És már ez a leírás egy csodálatos tanúságtétel a mi Istenünkről. A mi Urunk mindenütt ott van. Ott volt Jeruzsálembe, ott volt Jerikóba, ott volt a nagyvárosokba. De számára fontosak voltak a kicsi falvak is. Még olyan helyeken is megjelent, ahol ellenségeskedés volt, hiszen a zsidók és a samaritánusok nem kedvelték egymást. És Isten ott van mindenütt. Ott van azokban az otthonokban, azokban a házakban, azokban a szívekben, ahol a hit uralkodik, ahol öröm van, ahol szeretet van. De ő ott akar lenni, ahol talán kételkedés támad. Ott akar lenni, ahol szomorúság van. Ott akar lenni, ahol fájdalom van, ahol betegség van. Mindenütt ott akar lenni. És nekünk szükségünk van rá. Szükségünk van arra, hogy befogadjuk és beengedjük őt. Milyen jó volt akkor is ott, hogy ott volt Jézus. Milyen jó volt annak a 10 leprásnak, hogy találkozott Jézussal. A lepra egy szörnyű betegség. Akkor még inkább szörnyű volt, hiszen nem csak testileg, hanem lelkileg is szenvedtek ezek az emberek. Aki elkapta ezt a szörnyű betegséget, azt kizárták a környezetből, a családból, nem mehetett a templomba, nem vehetett részt a mindennapi élet eseményeiben. Ő tisztátalannak számított. Jelképesen a leprások a bűnös embert ábrázolták ki. Érdekes dolog tárul elénk ebben a képben. 10 leprás jön, és ezek között van samaritánus is. Mint mondtam, samaritánusok és a zsidók ellenségesek voltak egymással szemben. Előzőleg ezek az emberek nem beszéltek volna egymással. Előzőleg gyűlölték egymást. Viszont ez a szörnyű betegség, a szenvedés, a fájdalom összehozta őket. Néha szükség van az emberek életében a szenvedésre, hogy megváltozzon az értékrendjük, hogy másképp tekintsenek az életre. Sok ember addig, amíg egészséges, amíg mindene megvan, addig más értékrendet van. Addig nem látja meg a másik szenvedőt. És akkor, amikor bejön egy-egy csapás, egy-egy fájdalom, gyász, összetörik, hirtelen átértékeli az életet. Ha visszatekintek az életemre, azt kell mondjam, hogy bizony, Uram, köszönöm, amikor összetörtél engem. Köszönöm, mert olyankor láthattam meg, hogy ki az, aki igazán mellettem van, és ki az, aki nincs mellettem. Ilyenkor az emberek sokszor rádöbbennek arra, hogy akiről azt hittem, hogy mellettem van, a társam, a barátom, az elhagyomást. És aztán kiderül, hogy akikről azt hitte valaki, hogy talán ellenséges, igazán ő az, aki közel van hozzám. A szenvedés nagyon sok igazságra, az emberek lelki állapotára is rávilágít. Így volt ezzel a 10 leprással is. Oda jöttek Jézushoz, kiáltottak neki, hogy könyörülj rajtunk, és Jézus megkönyörült rajtuk. Azt mondta: menjetek el a papokhoz, mutassátok meg magatokat, és ők elmentek, és meggyógyultak. És akkor azt olvassuk, hogy egy közülük visszajött, hogy megköszönje Jézusnak. És Jézus egy nagyon fontos dolgot mond ennek az embernek. Neked megtartó hited volt. A hit egy nagyon fontos dolog. Hit alapvető szükséglet ahhoz, hogy Istenhez közel kerüljek. Hit nélkül, azt mondja a Biblia, senki sem lehet kedves Istennek. De nem mindegy, hogy milyen hitem van. Nem mindegy az, hogy hiszek valamit vagy valakit, vagy hiszek valamiben és valakiben. A Biblia beszél arról, hogy maguk az ördögök, a démonok is hiszik, hogy van Isten, de rettegnek tőle. Isten azt akarja, hogy a hit bennünk legyen, és mi higgyünk ő benne. Személyes kapcsolatunk legyen Istennel. A hit szó újszövetségi görög nyelven úgy is lehet fordítani, hogy hűség. Hinni valakiben azt jelenti hűségesnek lenni hozzá. Ahhoz, hogy a hűség érvényesüljön, egy kapcsolatra van szükség. Nem lehetek hűséges valakihez, ha nem vagyok vele kapcsolatban. Istenben hinni, Istenhez hűségesnek lenni, azt jelenti, hogy vele élő kapcsolatot építeni ki. Érdekes megnézni, hogy miből állt ennek az embernek a hite, hogy ilyen teljes, megtartó hite lehetett. A többieknek is volt bizonyos hitük, de nem volt teljes hitük. Mi volt az, amit meg
tettek, és mi volt, amit nem. Az első fontos dolog a teljes hithez, az a felismerő hit. Felismerni egyrészt az én állapotomat, hogy milyen helyzetben vagyok, és felismerni azt, hogy hogyan vagy ki által szabadulhatok meg. Ezeknek az embereknek ugye fel kellett ismerniük, hogy ők leprásak, ők tisztátalanok. És a Biblia azt mondja, hogy minden ember tisztátalan. Bűnben fogantatott, bűnben született, és nem szűnik meg megszegni Isten parancsolatait. Mindannyian bűnösök vagyunk. Az alapvető dolog, hogy Istenhez jöhessek, az az, hogy felismerem, hogy én bűnös vagyok. Nagyon sok ember azt mondja, hogy én nem vagyok bűnös, én nem öltem, nem loptam, nem bántottam senkit, de a bűnös természetünk velünk születik. És Jézus azt mondja, ha csak valamit gondolatban követtünk el, az olyan, mintha megtettük volna valójában is. Felismerni azt, hogy én bűnös ember vagyok. De ebből a bűnből van lehetőségem a szabadulás. Nem önmagam által, nem valaki más ember által, hanem egyedül Jézus által. Ezt ismerték fel ezek a leprások. Azért jöttek Jézushoz. Jézus, segíts rajtunk, könyörülj rajtunk. Azzal, hogy Jézus leprásokat gyógyított, önmaga messiási voltáról tett bizonyság. Az ószövetségi törvényekben hosszan olvashatunk arról, hogyha valaki elkapta a leprát, hogyan kellett viselkednie, hogyan vizsgálta meg a pap, milyen áldozatokat kellett bemutatnia, és ha meggyógyult, akkor mit kellett tennie, szintén milyen áldozatokat kellett bemutatnia, hogyan vizsgálták meg újra. Viszont az ószövetség idején két kivitellel soha senki nem gyógyult meg. De ebből következőleg az ószövetségi magyarázók azt hirdették, hogy a messiás egyik felismerhető jele az lesz, hogy leprásokat gyógyít. És Jézus ezt tette, meggyógyította a leprásokat. Ez egy bizonság volt az ő messiási voltára, arról, hogy ő Isten fia, ő a megváltó. És ezt felismerték ezek a beteg emberek. Jönnek Jézushoz, és kiáltanak hozzá, hogy Mester, könyörülj rajtunk, te meg tudsz minket gyógyítani. És ezt kell megtennie minden embernek. Nincs más lehetőség. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Nincs másik út. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Csak Jézus által lehet menni az atyához. Senki más által, semmilyen más vallás által, semmilyen más módon, csak Jézus által. Felismerni önmagam lelkiállapotát, odajönni Jézushoz, kérni, hogy tisztíts meg. Ehhez alázatra van szükség. Meg kell alázni önmagamat, elismerni, hogy Uram, nélküled én ezt nem tudom megtenni. Ez pedig az engedelmesség kell, hogy kövesse. A keresztény hit nem csak egy elmélet, nem csak egy filozófia kell, hogy legyen, hanem gyakorlat is kell, hogy legyen. Cselekedetekre van szükség. Nem a cselekedetek által igazulok meg, de a cselekedetek bizonságot tesznek arról, hogy mennyire hiszek az én Uramnak. Jézus azt mondta nekik, menjetek el a papokhoz. És akkor még nem tisztultak meg. Ők elindultak hittel, és útközben megtisztultak. Van úgy, hogy én kérem valamire Isten, és nem rögtön cselekszik. Vagy esetleg nem is úgy cselekszik, ahogy én elvártam. De ettől függetlenül nekem engedelmesnek kell lennem neki. Mert az engedelmességgel kifejezem azt, hogy mennyire hiszek benne, és mennyire szeretem őt. És az a legnagyobb parancsolat, hogy szeresd az Urat. Jézus azt mondja a János evangélium 14. részében, hogy ha engem szerettek, az én igémet megtartjátok. Tehát annyira szeretem az Urat, amennyire engedelmeskedem neki. És eddig eljutottak mind a 10. Viszont ezt egy újabb lépés kellett volna, hogy kövesse. A teljes hithez. A háladás. A háladás szintén egy nagyon fontos része az Istenbe vetett hitnek. Hálásnak lenni Istennek. Hálát adni az ő kegyelméért, az ő szeretetéért. Hálát adni minden egyes napért, mert minden az ő kegyelméből van. Minden az ő ajándéka. Hálát adni a gyógyulásért, a megtisztulásért, a megváltásért. A háladás bizonyság arról, hogy te vagy az Úr. Te vagy az, aki megszabadítottál. Sőt, a háladás a hit megelőlegezése is. Az új szövetség azt mondja, minden kéréseteket háladással tárjátok Isten elé. Vagyis amikor kérsz valamit, már előre adj hálát az Úrnak, és a háladással motiválni fogod az Urat. Cselekvésre indítod őt. Akik hálát adnak Istennek, akik dicsőítik az Urat, meghívják a maguk életébe. A 22. Zsoltárban olvasjuk azt, hogy Izrael dicséretei között lakozik Isten. Úgy is lehet fordítani, hogy ott trónol. Amikor dicséred az Urat, amikor hálát adsz neki, mint egy trónt emelsz az életed felé, és meghívod az Urat, hogy légy az én Uram, légy az én gondviselőm, az én oltalmazóm és szabadító. Adjunk hálát Istennek. Magasztaljuk őt egész életünket. Magasztaljuk őt akkor is, amikor jó kedvünk van, akkor is, amikor úgy érezzük, hogy most tudunk hálát adni, és akkor is, amikor szenvedünk, amikor fájdalmunk van. Mert ezzel bizonságot teszünk, hogy Uram, én még ebben az állapotban is hiszek benned. Hiszem azt, hogy te vagy az én szabadítom. Hiszem, hogy te ezt felhasználod a te dicsőségedre és az én javamra. Legyen nekünk is ilyen teljes hitünk, megtartó hitünk, mint ennek a samaritánusnak volt. Ismerjük fel a magunk állapotát. Ismerjük fel, hogy csak általa van szabadulásunk. Alázzuk meg magunkat előtte, engedelmeskedjünk neki, és adjunk hálát neki. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, mennyei Urunk,
a te kegyelmedet, a te szeretetet. Köszönjük, hogy eljöttél el világra, hogy megválts minket. Magasztalunk, áldunk és dicsőítünk téged. Urunk, köszönjük az örömöket, az áldásokat, de köszönjük a megpróbáltatásokat is. Köszönjük, hogy te ott sem hagysz el minket. Hadd, hogy megtapasztaljuk minden pillanatban te szabadításodat. Jézus nevében kérünk. Amen. Imádkozunk azzal az imádsággal, amelyre maga az Úr Jézus Krisztus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunk ti véletek. Amen.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban evangélikus műsor következik.
1: Erős vár a mi Istenünk! Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatják.
2: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, melyet írva találunk a Máté evangéliumának 5. fejezetében, annak a 23. és 24. versében a következőképpen. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltára viszed, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, és menj el, előbb békülj meg testvéreddel. Amen.

0: Kedves hallgatók, a hegyi beszédben Jézus olyan dolgokról tanít, amelyek első hallásra talán egyszerűnek tűnnek. Valójában azonban az ember szívének legmélyebb rétegeit érintik. A mai igeszakaszban Jézus az 5. parancsolatot magyarázza, ne ölj! A legtöbben talán úgy gondoljuk, hogy ezt a parancsolatot megtartottuk. Nem vettük el senki életét, nem követtünk el gyilkosságot. Jézus azonban ennél sokkal mélyebbre vezet bennünket. Azt mondja, nem csak az a bűn, amikor valaki kezet emel a másik emberre. Már a harag, a gyűlölet, a megvetés és a sértő beszéd is rombolja az emberi kapcsolatokat. A gyilkosság ugyanis nem egyik pillanatról a másikra születik meg. Előtte ott van a harag, a sértettség, a meg nem bocsátás, a másik ember lenézése. Jézus a bűn gyökerére mutat rá. Milyen könnyen haragszunk mi is. Egy rossz szó, egy félreértés, egy igazságtalanság elegendő ahhoz, hogy keserűség költözzön a szívünkbe. Sokszor nem is mondjuk ki, de hordozzuk magunkban a sérelmeket. Újra és újra felidézzük, amit a másik tett vagy mondott. Talán évek óta űrzünk magunkban olyan fájdalmakat, amelyeket soha nem rendeztünk el. Jézus azonban figyelmeztet. A harag nem marad következmények nélkül. A meg nem bocsátott sérelmek lassan mérgezik a lelket. Elveszik a békességet, megterhelik a kapcsolatokat, és eltávolítanak bennünket Istentől is. A szívben hordozott gyűlölet ugyan nem látható kívülről, de Isten előtt ugyanolyan valóság, mint a kimondott vagy elkövetett bűn. Ezért mond Jézus olyan meglepő dolgot. Ha valaki az oltárhoz viszi az áldozatát, és ott eszébe jut, hogy testvérének panasza van ellene, előbb menjen és béküljön meg vele. Csak ezután térjen vissza az Isten tisztelethez. Micsoda fordított sorrend! Mi talán azt várnánk, hogy előbb az Isten tisztelet, előbb az áldozat, előbb az imádság. Jézus azonban azt mondja, Istennek nem csak az számít, hogy mit mondunk neki, hanem az is, hogyan bánunk egymással. Nem lehet igaz Isten tisztelet ott, ahol rendezetlen emberi kapcsolatok vannak, és ahol a szívben harag vagy gyűlölet él. Ez nem azt jelenti, hogy minden kapcsolatunknak tökéletesnek kell lennie. Nem azt jelenti, hogy minden konfliktust egyetlen nap alatt meg lehet oldani. De azt jelenti, hogy a keresztény ember nem lehet közömbös a békesség kérdésében. Nem mondhatja azt, engem nem érdekel, majd a másik lépjen. Jézus arra hív, hogy mi magunk tegyük meg az első lépést. Ez gyakran nehéz, nehéz bocsánatot kérni, nehéz beismerni, hogy hibáztunk. Nehéz félretenni a büszkeséget. Sokszor inkább várunk arra, hogy a másik közeledjen. Jézus azonban arra tanít, hogy a szeretet nem a saját igazát keresi, hanem a békességet. Gondoljunk arra, hogyan cselekedett velünk Isten. Nem mi indultunk el ő felé. Nem mi tettük meg az első lépést. Ő keresett meg bennünket. Krisztus eljött ebbe a világba, hogy kibékítse minket az Atyával. A kereszten nem a saját bűnéért szenvedett, hanem a mi vétkeinkért. Ő vállalta a megaláztatást, hogy nekünk békességünk lehessen. Amikor ezt megértjük, akkor a megbocsátás már nem pusztán emberi erőfeszítés lesz. Akkor abból a kegyelemből élünk, amelyet mi magunk is kaptunk. Aki tudja, hogy Isten mennyi bűnt bocsátott meg neki, az könnyebben tud megbocsátani másoknak is. A harag láncra ver, a megbocsátás szabaddá tesz, a gyűlölet bezár, a szeretet utat nyit, a sértettség elválaszt, a békesség közelebb hoz egymáshoz és Istenhez. Adja az Úr, hogy szívünkben ne a harag, hanem Krisztus szeretete uralkodjon, hogy megtapasztaljuk a megbocsátás felszabadító erejét, és így hitelesen tudjuk szolgálni őt embertársaink között. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Amen.
1: Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatták.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: Reklámot hallottak.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jona Termál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jona Termál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
5: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Vágó Kriszna. Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Egyik napról a másikra mopeddé válhatott sok elektromos kerékpár Szerbiában. Június 27-től ugyanis új szabályok lépnek életbe, amelyek alapjaiban változtatják meg az elektromos kétkerekű járművek besorolását. Ez azt jelenti, hogy számos olyan elektromos bicikli, amelyet eddig külön engedélyek és nyilvántartás nélkül lehetett használni, mostantól jogilag mopednek számít. Így a tulajdonosoknak új kötelezettségek kell számolniuk. Egy dinárral emelkedett a dízel és a benzin maximális kiskereskedelmi ára, a következő hét napban így az eurodízel literenként 220 dinárba, a 95-ös benzin pedig 196 dinárba kerül. Az új üzemanyagárakat tegnap tették közzé. Hétfőtől csökken az üzemanyagok jövedéki adója Szerbiában, erősítette meg a pénzügyminisztérium. A döntés célja, hogy mérsékeljék az árak növekedését a benzinkutakon, ellenőrzés alatt tartsák az inflációt és megvédjék a lakosság életszínvonalát. A már érvényben lévő 5%-os csökkenés mellett hétfőtől további 5%-kal mérséklik a jövedéki adót, így annak teljes csökkenése eléri a 10%-ot. És nézzük, hogy milyen időre kell számítani a mai napon. A meteorológusok szerint a mai csúcsérték 31 fok körül alakul majd, erős lesz az UV-sugárzás, erre figyeljünk oda, illetve holnap is hasonló lesz majd, és a jövő hét eleje is, akkor már jóval 30 fok feletti értékeket mérhetünk majd a mostani prognózis szerint.
5: Kezdjék velünk a reggelt!
8: Ébredjen velünk!
5: A 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
1: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk. Minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Reklámot hallottak.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1 MHz-en.
4: Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj, egy árva hang, egy jel.

0: aktuális információk, retro slágerek, Szabadkai Magyar Rádió, 107,1.
1: Halló, halló, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek itt a 107,1-en. Köszönt Önöket, fő és felelős szerkesztőnk Dédics Szuzanna, mai adásvezető technikusunk Váradi Valentin és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta Csúdió témákkal készülök Önöknek ma. Azt ne felejtsük el, hogy ma 2026. június 11-ben, hát ezt nem is lehet elfelejteni ezt a mai napot, illetve 8 óra múlott 11 percen, amivel készülök Önöknek szombat lévén nem maradhat el. Mibe kerül, ami belekerül piaci körkép árakkal? Ezúttal Horváth Kátai Orchideához kapcsolunk, illetve kikapcsolunk majd a Vajdasági Szabad Egyetemre is. Ezen kívül beszéljünk rólával, és szolgálok Önöknek a mai napot. Hát a piaci életről lesz szó. Nagyon sok hallhatták itt a rádióban egy piaci körkép alkalmával Tyúró Esztert Árust, mezőgazdasági termelőt, hát vele készített kolléganőm beszélgetést, és ezt hallhatják majd itt nálunk. Illetve természetesen egy kutatótáborról is lesz majd szó, illetve a moravicai táborokról is szólunk, illetve mai mozaik után muzsikál a mozi Orosz Ildi szerkesztésében benne tengerparti nyári filmek dalaival készül Önöknek, és ne felejtjék el, hogy Slágergyár Manó van, hiszen szombat van. Nézzük, hogy mire kell számítani az időjárást illetően. A mai napon hát 31-32 fokot mérhetünk, majd magas lesz az UV-sugárzás. Igazi nyári időben lesz részünk olyan értelemben, hogy strandolásra való idő. Ha tehetik, akkor tényleg strandoljanak egy jó nagyot, mégpedig ezen a szép szombati délelőttön, délutánon, illetve ezen a napon, hiszen most, ahogy ugye érkeztem Kanizsáról, azért elég hűvös volt az idő, de természetesen délutára már gyönyörű strandidőben lesz részünk. Már is megyünk tovább Krisztával, tudják, a legjobb retrózenék itt a 107,1-en.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
0: És már is kiderül, hogy mennyi az annyi. 1 euró 117 dinár 36 para, 100 magyar forint 32 dinár 90 para, 1 svájci

Tankára 127 dinár 47 para, egy angol font, 137 dinár 71 parába kerül, és egy amerikai dollár pedig 102 dinár 54 parába. A szerbiai nemzeti bank hivatalos középárfolyamait hallhatták.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméter garzonlakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődne 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Fehérpuli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődni a 062 29 12 64-es telefonszámon, tehát 062 29 12 64. Szabadkán kiadó két egyszobás lakás teljesen berendezve közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. 064 131 06 40. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban! Reklám következik.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
0: Reklámot hallottak.
1: Ajánló következik.
5: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
0: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: minden nap
1: önöknek szól.
0: SMS.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Andy Williams szólt itt nálunk a 107,1-en, és nagyon jó zenék, hát itt lesz velünk még Gergely Róbert is ebben az órában, illetve nagyon jó kis zeneszámokkal készülünk, de előtte mégpedig a Magyar Szóból lapszemlézünk. Tudják, szombat lévén, tehát szombatra és vasárnapra szól, tehát egy nagyobb volumenű magyar szót tudnak megvásárolni. Nézzük, tudják. Csak is címeket sorolok, milyen címekkel találkozhatunk, mégpedig az együttlét értéke. Számos izgalmas programmal várja a látogatókat hétvégén a Palicsi nyárhangoló. Erről is lehet olvasni. Hozamok és árak a mérlegen, az idei aratás is sokak számára csalódást hozott. Majd Csongor is Tünde a vajdasági Rónán. Erről is lehet olvasni. Jó helyre kerül a liszt. Erről is, illetve kiemelt stratégiai térség. Lapozgatunk tovább. Ahogy hallják, ténylegesen a kezemben van a magyar szó, és lapozgatok is. Arról is lehet olvasni, hogy 60 millió dinár hulladékszállító járművek beszerzésére, tartományi támogatás önkormányzatoknak, vagy kiemelt stratégiai térség, ugye, amit említette. Megyünk tovább, mégpedig jó helyre került a liszt, rekkenő rekordok, vagy forró buszokon az újvidéki tömegközlekedési közvállalat járművei közül sokon továbbra sem működik. Klímaberen, hát elég kellemetlen ez, komolyan mondom, mégpedig, tehát amikor tényleg meleg van, zsúfolt a busz, és ráadásul még klíma sincs, hát ember legyen a talpán, aki kibírja majd a nyár édes íze, megkezdődött a sárga dinnye szezon. Amit el akartam mondani önöknek, nem tudom, hogy hogy vannak vele, és lehet is írni a 066 36 36 33-as. Amit én tapasztaltam az elmúlt időszakban, mármint a dinnyéket illetően, hogy például sárga dinnyét idén tényleg mindig csak jót vásároltam, nagyon finomak voltak, és nagyon ízletes. Görög dinnyénél már egy kicsi hiány érzek ilyen szempontból, amit eddig vásároltam. Na de remélem, vagy bizakodom a legjobbakban, hogy csak én futottam rá olyanra, ami nem volt annyira édes. Megyünk tovább, mégpedig egy ilyen cím, Topolyam Kishegyes, viharban kell vitornázni, tanulni, vagy népművészet éltetők. Parlagi sast gyűrűztek, erről is lehet olvasni. Ahogy mondtam, Csongor és Tündel vajdasági Rónán kavillon próbál a Tanyaszínház társulata, illetve ezen kívül futball is, hát ugye labdarúgó világbajnokságról lehet olvasni, teniszről is, birkózásról, amiről csak szeretnek. Úgyhogy meg lehet vásárolni a mai magyar szót, kávézgatni, pihenni szombatlévén, elugrani a piacra, egy kicsit főzőcskézni, otthon ellenni, ejtőzni, délután pedig strandolni, de csak is a 107,1-el. Már is megyünk tovább Gergely Róberttel.

A Szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója szombaton, július 11-én. 43 esztendős korában meghalt Nikola Dímics, Szabadka, Bózsa-Sárcsevics utcai lakos. Temetése ma 11 órakor lesz a Bajai úti temető halottas házából. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím Szabadka, Karagyorgya út 2. Telefonszám 55 44 33-as.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Rövid hírek következnek. Egyik napról a másikra mopeddé válhatott sok elektromos kerékpár Szerbiában. Június 27-től ugyanis új szabályok lépnek életbe, amelyek alapjaiban változtatják meg az elektromos kétkerekű járművek besorolását. Ez azt jelenti, hogy számos olyan elektromos bicikli, amelyet eddig külön engedélyek és nyilvántartás nélkül lehetett használni, mostantól jogilag mopednek számít. Így a tulajdonosoknak új kötelezettségekkel kell számolniuk. Egy dinárral emelkedett a dízel és a benzin maximális kiskereskedelmi ára a következő napokban, így az eurodízel literenként 220 dinárba, a 95-ös benzin pedig 196 dinárba kerül. Hétfőtől csökken az üzemanyagok jövedéki adója Szerbiában, erősítette meg a pénzügyminisztérium. A döntés célja, hogy mérsékeljék az árak növekedését a benzinkutakon, ellenőrzés alatt tartsák az inflációt és megvédjék a lakosság életszínvonalát. A már érvényben lévő 5%-os csökkenés mellett hétfőtől további 5%-kal mérséklik a jövedéki adót, így annak teljes csökkenése eléri a 10%-ot. Nézzük, milyen időre kell készülni, a mai csúcsérték 31 fok körül alakul majd.
3: Önök a Szabadkai Magyar Rádió adását hallgatják a 107,1 MHz-en.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Máj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma a holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
8: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk, minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
9: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Reklámot hallottak.

0: hogy ne maradjon le semmiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ezt a második órát rögtön fölráztuk még, pedig Hungáriával és a Meghalok, hogyha rám nézel, igazi bulis hangulat kerekedett ki. Ezután Flipper öcsi jön és a Bambina. Előtte még azért egy kis programajánló, ismét Morovici Ízek. Nyáron is megrendezi Morovici Ízek egy közösség, sok hagyomány nevű gasztrofoglalkozását az Ady Endre Művelődési Központ. A Művelődési Házban július 18-án, szombaton 9 órai kezdettel hagyományos sváb ételek készítenek, és tanítanak frankfurti levest, káposztás knédlit és császármorzsát. A szabad helyek korlátozott számban érhetők el, további információ, jelentkezés Tímár Gabriellánál 063 17 38 361-es elérhetőségen. Tehát ne felejtsék el, ismét Morovici Ízek. Már is megyünk tovább, ahogy ígértem, Flipper öcsivel és a Bambinával, 20-kor pedig mibe kerül, ami belekerül.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Fövig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

0: Köszönjük, hogy ön is a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatja. Tartson velünk a folytatásban is.
1: 107,1.
2: Igen, legyenek itt velünk, hiszen most a piacra nézünk ki. Egy jó kis andalgó zenét hallhattunk, itt ezért el lehet ugye sétálni a piacon is. Már is kapcsolunk Horváth Kátai Orchideához. Halló, halló, szia, köszöntelek a műsorban.
3: Szia, én is köszöntelek, illetve hallgatókat is.
2: Mit láttál a piacon? Mi mennyibe kerül a mai napon is? Már is kapcsolunk Horváth Kátai Orchideához. Halló, halló, szia, köszöntelek a műsorban.
3: Ja, én is köszöntelek, illetve hallgatókat is.
2: Mit láttál a piacon? Mi mennyibe kerül a mai napon?
3: Nagyon nagy a választék zöldségből és gyümölcsből.

0: 80 az ára, kapornak csomója 60 dinár, zöldségzöldnek szintén 60 dinár a csomója, a gombának 380 és 440 között mozgott az ára, paradicsom az 250-350-ig, paprika az 200-tól, a fehér paprika 200 uh-huh. dinártól 400-ig, a piros pedig 400-600-ig. Volt káposzta is, aminek 80 dinár a kilója, vöröshagymának szintén 80 dinár a kilója, a fokhagymának 400 körül mozog, illetve volt még zöld saláta, az 80 dinár körül volt a, egy fáj, jégsalátának 200 dinár körül mozgott az ára, illetve volt sima, ugye kígyóborka reggelizéshez is, volt kovászoláshoz is, mind a kettőnek az ára 120 dinár volt. Gyümölcsöknél ugye most már teljesen lemúlt a cseresznye és a megy is, de megérkezett a barack és a szilva. A sárga baracknak 300 dinár körül mozog az ára, a szilvának pedig 100-150-200, attól függ, hogy mekkora. Illetve a dinnyének most uh-huh. kicsit lejjebb ment az ára, a sárga dinnye 120-tól 180-ig van, a görög dinnyének pedig 50-től 100-ig, de emellett ugye vannak bogyós gyümölcsök is. A málnának, hát az nagyon különböző ára van, attól függ, hogy hazai termelő vagy behozatali. 400 dinártól egészen 700-900 dinárért is láttam. Illetve volt még szeder, az 300-tól 500 dinárig. Áfonyát is láttam, annak 1000 dinár kilója, de ilyen 300 gramos kiszerelésekben árulják. Illetve még volt almákat láttam, 100-tól 200 dinárig terjedt az ára.
1: Azt nézzük, hogy a húsok mennyire kerülnek, ugye, tehát akár a csirke, marha vagy sertéshús.
0: A csirkének a szárny, csirke szárny az 350 dinár, a comb az 450 dinár körül van, a csirke már pedig 650 dinár uh-huh. körül mozog. A sertés az 850-től 1000 dinárig, a marha az 1200, illetve voltak halak is, ponty azt 700-tól 900-ig, harcsa pedig 1800-2000 dinár között mozgott.
1: Mit láttál, mekkora a vásárlóerő, vagy mekkora volt ma?
0: Nagy, relatív uh-huh. nagy, hétvégenként főleg, de minden nap van zentán piac, szinte egy-két árus kint van mindig, de péntek az a fő nap, ugye, tehát akkor meg tényleg tele van mindenki, és van vásárlóerő határozottan.
1: Mit vásároltál, és mit készítesz, mert még mondd el nekünk, Orhi?
0: Amivel ilyen rakott húsgomb, tepsibe uh-huh. rakott húsgombócokat fogok készíteni, paradicsom szószos öntettel, egy kis sajttal ráolvasztva, illetve új krumplit vásároltam, mert krumplipüré lesz mellé, illetve vettem jégsalátát, uborkát és paradicsomot, mert ebből készítek ilyen görög stílusú salátát, caci kis öntettel, tehát görög joghurt, kapor és egy kis fokhagyma. Ugye ez lesz az ebéd, illetve bajadéra szeret lesz desszertnek, de úgyhogy így.
1: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk, és beszámoltál a zentai piac árairól. További szép napot, jó munkát, és majd jó főzést kívánunk neked. Szia!
0: Én is köszönöm. További szép napot!

0: még.
1: Zenés időutazás. A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en,
1: ahol
2: a régi zenék szólnak.

0: ajánló következik.
1: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1 MHz-en.
2: 9 óra múlt, pontosan 40 perccel, és a Vajdasági Szabad Egyetemre kapcsolunk ezekben a percekben, mégpedig a vonal túlsó végén köszönthetem Halász Zoltánt, a WIFO alelnökét. Halló, halló, szia, köszöntelek a műsorban!
3: Szia, hello, sziasztok, köszönöm!
2: Ugye 7-én nyitotta meg a kapukat a Vajdasági Szabad Egyetem, és egészen 12-ig tart, tehát még holnap is. Tehát nézzük, hogy mi minden volt eddig, milyen programokkal készültetek, és mi lesz a mai napon, hiszen tényleg nagyon izgalmas az idei Szabad Egyetem is.
3: Hát tekintettel arra, hogy a holnapi nap az már tényleg az utolsó, így a mai napon lezárjuk hivatalosan is a rendezvényt, valamint azelőtt workshopok, illetve két előadás is várható. Kis Nándor előadásra a vállalkozás építésről fog szólni. Ő egy adai szakember, aki közgazdászként indult, majd pedig vállalkozóként találta meg magát így az életben, és ő fog tanácsokat adni a fiataloknak, hogy hogyan is találják meg magukat a szakmai karrierükben, valamint Beke Otto fogja tartani a második előadást, mint pedig a mesterséges intelligenciáról. Beke Otto a Újvidéki Egyetem Magyar Szannyelvi Tanító Képzőkar tanára és a mesterséges intelligencia kutatásával foglalkozik, mióta az létezik a köztudatban, így biztos, hogy jó szakmai tanácsokkal, illetve egyébként ilyen emberi oldalát is meg tudja majd mutatni annak, hogy a mesterséges intelligenciát hogyan használjuk. Itt szó lesz például a kreativitásról, hogy a mesterséges intelligenciát hogyan használhatjuk kreatívan, és hogyan maradjon az eszköz, viszont beszélni fog annak veszélyeiről is, hogy a kreativitás, valamint a kognitív funkciók azok nem adott dolgok, hanem azokat folyamatosan gyakorolni kell, és ha tűzottan használjuk a mesterséges intelligenciát, akkor ezek a funkciók súlyosan érhetnek minket, elveszíthetjük ezeket.
2: Illetve ezen kívül még ugye hát nézzük át azt is, hogy mi minden történt nálatok az elmúlt pár napban, tehát kik voltak, illetve milyen programok voltak. És mennyien látogattak el például az idei Vajdasági Szabad Egyetemre?
3: Idén a Vajdasági Szabad Egyetemen 87-en voltunk, amivel tudjuk tartani azt, amelyen tavaly is jelentkeztek. Ez kifejezetten jónak tartjuk, ugyanis hát gyakorlatilag már egy óra alatt elmentek a férőhelyek. Tudnélik, hogy igen, csak limitált számban vannak férőhelyek, ugye a tanyára való tekintettel, illetve a költségvetésünkre való tekintettel, és kifejezetten büszkék vagyunk arra, hogy egy nap alatt a jegyeknek a 80%-a elment, és a többi sem várt magára sokáig, úgyhogy minden egyes kiadóhely a végül gazdára talált. Egyébként az idei programterv az igencsak különleges, hiszen idén 30 éves fennállását ünnepli a WIFO, vagyis a Vajdasági Szűzsági Fórum. Emiatt ennek köszönhetően pedig megszerveztük a WIFO 30-as kerekasztalt szerdán, ami az eseménynek az egyik fénypontja volt. A legutóbb regnáló elnök, valamint további más ikonikus elnökei a szervezetnek egy asztal körül ültek moderálásomban, és hát beszélgettünk arról, hogy mi történt az elmúlt 30 év során. Itt volt velünk Varga Diós Viola, aki ugye közel 10 évig volt a WIFO elnöke, és rengeteg alapot lerakott ebben a szervezetben, ami még a mai napig is látható. Itt volt Szollár Ádám és Berkó Szilárd is, akik közvetlen egymás után vették át a stafétát. Ezzel arra akartuk kihelyezni a hangsúlyt, hogy egy ilyen szervezetben, egy ilyen dinamikusan változó és fejlődő szervezetben a fiatalok milyen gyorsan és milyen páratlan különlegességgel tudják átadni egymásnak a tudást. Valamint ugye Szabó Szabados Ádám, a regnáló elnökünk, ő pedig megosztotta a gondolatait arról, hogy ő hogyan látja jelenleg most a szervezetnek a jövőjét, úgyhogy egy igazán izgalmas beszélgetés volt. Emellett voltak itt még különböző előadások, például az előadás 10 tisztáról dr. Konstantinovics Milán az ELTE tanára adott elő, illetve itt volt még velünk Rakoncai Gábor, akinek az előadását kifejezetten kedvelték. Rakoncai Gábor, ő extrém sportoló, és 13 éves kora óta él benne az a kalandvágy. Hétszer átkenúszta, hétszer áthajózta az óceánt, valamint egyszer át is kenúszta, ezzel ő lett az első ember a világon, aki átkenúszta az óceánt. Hát fantasztikus volt az előadás, a hatalmasat ment, és konkrétan egy óra volt a keret rá, mégis a fiatalok annyit kérdeztek, hogy muszáj volt megszólalnunk még fél órával. Úgyhogy ez így volt egy kis úszás a programterben, de ez nem ment az élménynek a kárára. Egyébként itt volt még velünk Dupák Evelin, Pásztor Noémi és Augustini Krisztián, valamint Premond Árpád is előadott.
2: És akkor, ahogy említetted, a mai nap is tehát előadások is lesznek, és természetesen, tehát még nyitva a Szabad Egyetem kapuj. Még a holnapról néhány gondolatot mondjunk azért, Zoli. Ugye itt már a záró nap igazándiból.
3: Így van, hát igazából a holnapi napra már nem terveztünk semmilyen különleges programot, gyakorlatilag reggeli, majd egy rövid is elköszönjük a délelőtt folyamán, és elhagyjuk a szállást. Tehát valójában az érdemi része az ma fog még történni. Este még tartunk egyébként egy bulit, egy 2016-os bulit, hiszen a fiatalok azok meglepően nagyon szeretnek nosztalgiázni, pedig tényleg nagyon fiatalok vagyunk. Gondolnátok, hogy ugyan mind nosztalgiáznak a fiatalok, de hát igen, nekünk is vannak jó emlékeink, és a 2016-os évből valamiért különlegesen sok sláger van, és erre nagyon szeretnek szórakozni a srácok, úgyhogy két DJ-t is hívtunk a ma estére, hogy ezt azért méltón lezárjuk az eseményt.
2: Halász Zoltánok, a WIFO alelnökének nagyon szépen köszönöm a helyszíni jelentést. További szép napot kívánunk nektek!
3: Köszönöm szépen, szép napot, sziasztok!

0: Társadalmi célú felhívás.
1: A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem a hajdújárási helyi közösséggel és a helyi civil szervezetekkel együttműködve falukutatótábort szervez Hajdújáráson és Noszán 2026. július 13-a és 20-a között. A kutatás keretében az egyetem tanárai és hallgatói felkeresik a település háztartásait, hogy beszélgetések és kérdőívek segítségével megismerjék a falu társadalmi életét, értékeit és a jövővel kapcsolatos elképzeléseket. A szervezők tisztelettel kérik a lakosságot, hogy fogadják bizalommal a kutatókat, és lehetőségük szerint segítsék munkájukat. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak Hajdújárás és Nosza jövőbeni fejlesztéséhez. A szervezők ezúton is köszönik a lakosság együttműködését. A projektet a Magyar Nemzeti Tanács támogatja.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
1: 10 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Kicsi az esélye annak, hogy Szerbia júliusban megnyithatja a harmadik klasztert, jelentette ki a szerb elnök. Alekszandar Vučić hozzátette, hogy ennek kulcsfontosságú feltétele az Oroszországgal és Fehér Oroszországgal szembeni szankciók bevezetése. Hangsúlyozta, hogy amennyiben a harmadik csatlakozási fejezet csoportot nem nyitják meg, az azt fogja bizonyítani, hogy az európai integrációs folyamat nem érdemalapon működik. Véleménye szerint Szerbia mindent megtett annak érdekében, hogy teljes mértékben felkészüljön a harmadik klaszter megnyitására. Orbán Anitával tárgyalt Márko Gyurić Rómában. A magyar és a szerb külügyminiszter áttekintette a két ország kapcsolatait, a nyugat-balkáni helyzetet és az európai integrációs folyamatokat. A politikusok egyetértettek abban, hogy a Magyarországon élő szerb közösség és a szerbiai magyar nemzeti kisebbség erős hidat képez a két állam között, ami fontos ösztönzést ad a kétoldalú kapcsolatok további erősítéséhez. Gyurić köszönetet mondott Magyarország folyamatos támogatásáért Szerbia Európai Uniós integrációs útján, amelyet országos stratégiai céljaként határozott meg. A gazdasági együttműködés terén a felek üdvözölték a folyamatosan növekvő áru- és szolgáltatás forgalmat, a növekvő magyar beruházásokat, valamint a közös infrastruktúrális és energetikai projektek sikeres megvalósítását. Alapjaiban változtatják meg az elektromos kétkerekű járművek besorolását a június 27-én életbe lépett új szabályok. Ez azt jelenti, hogy számos olyan elektromos bicikli, amelyet eddig külön engedélyek és nyilvántartás nélkül lehetett használni, mostantól jogilag mopednek számít. A mopednek minősülő elektromos kerékpárok ezentúl nem használhatják a bicikli járdát, kizárólag az úton közlekedhetnek, és sebességük nem haladhatja meg a 45 km/h sebességet. Fontos továbbá, hogy az AM kategóriás engedélyre kizárólag a 16 év feletti személyek jogosultak. Megkezdte működését a Kosibreti, azaz Ki vagy te nevű portál, amelyet Alekszandar Vučić már korábban beharangozott. A szerb államfő akkor elmondta, hogy a weblapon bejelentést tehetnek az állampolgárok az általuk tapasztalt szabálytalanságokról és visszaélésekről, elsősorban a közfunkciót betöltő személyekkel, de minden más közszférában dolgozó alkalmazottal kapcsolatban is, ráadásul teljes anonimitás mellett. A www.kosibreti.rs címen elérhető portálon korrupcióval, hatalommal való visszaéléssel, valamint minden egyéb jogellenes cselekménnyel kapcsolatos bejelentést várnak.
4: Sport.
5: Novák Djokovic kiesett, a világ első Jannik Sinner lesz a német Alexander Zverev ellenfele a wimbledoni teniszbajnokság férfi fináléjában. Az olasz a pénteki elődöntőben 3 szettben győzte le a 7-szeres bajnok szerb sportolót. A 4-szeres Grand Slam torna győztes címvédő Sinner adogatásai gyakorlatilag sebezhetetlenek voltak, és 2 óra 20 perc alatt bejutott a döntőbe.
4: Időjárás.
5: Szabadkán és környéken jelenleg 28 fok van, és gyenge északkeleti szél fúj. A hétvége a napsütés és felhős időszakok váltakozását hozza. Ma a legmagasabb nappali hőmérséklet eléri a 32 Celsius fokot. Délelőtt többnyire napos idő várható, a nap második felétől azonban változóan felhős lesz az ég.
3: Hírek, riportok,
4: ráadásként régiós lágerek.
3: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Reklám következik.
6: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
7: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
8: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Reklámot hallottak.

Big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Hogyan változhat a piaci élet az elmúlt években, és mit keresnek ma leginkább a vásárlók? Gyuró Eszter árust és mezőgazdasági termelőt a kereslet, kínálat és az értékesítés aktuális kérdéséről kérdezte Mecserik Anita.
2: Egy hagyományos piaci nap után vesztük fel ezt a beszélgetést. Az érdekelne, hogy hogyan értékeli ezt a mai napot, mire volt legnagyobb kereslet, mekkora volt a forgalom?
3: Én még vagyok elégedve, hála jó Istennek. Közepes piacon volt, úgyhogy nagyon jó van, elég szépen eladtam. Igaz, hogy sok tököt hoztam, mert ennek a nap kiettem, még egy szegénykémet is leengedett, hogy engessem az árat 40 dinár kilójára, de hála jó Istennek, hogy elment. Hát 40%-a elment, aminek nagyon örülök.
2: Akkor egy sikeres napot
3: vártunk. Igen, hála jó Istennek.
2: Térjünk akkor rögtön a közepére, a lényegre, önnek a pályafutására vagyunk kíváncsiak. Mit kell önről tudni, mivel foglalatoskodik, termesztőként is tevékenykedik, ugye?
3: Igen, én termesztő is vagyok, még veszem az árukat is. Tehát mondhatom, hogy viszont eladó is, még termelő is vagyok, úgyhogy fele-fele. Ez úgy kezdődött, hogy az én édesanyám, meg az édesapukám mezőgazdasággal foglalkoztak, rengeteget dolgoztak, hála a jó Isten áldja meg őket. És én nagyon szerettem, amikor az anyukám kiment a piacra, és hozta azt a rengeteg árut, amit megtermelt, még kis iskolásként, és akkor én is itt voltam vele, amikor befejezett az iskola szombat, vasárnap. És az beleívódott belém, én nagyon szerettem. És amikor be is fejeztem a középsulit, én mondtam, hogy nem akarok tovább semmit, hanem én a piacra az anyukámmal. És így kezdődött, és meg az én párom is, az ő anyukája is, nekik rengeteg föld, sok földjük volt, és ők 100%-osan őstermelők, mint ahogy az én anyukám is az volt. És úgy jöttünk össze, hogy ő is termesztett, én is, akkor megismerkedtünk, és így elkezdtem az ő asztalán itten dolgozni, árulni.
2: Akkor egy nagyon szép családi örökségről, igen, hagyományról van szó.
3: Igen, én nagyon szeretem. Nagyon szeretem.
2: Pontosan mi minden termeszt? Látunk itt zöldségeket, gyümölcsöket is.
3: Most ha gyors leszek, régebben sok mindent és sokkal több árut termesztettünk, úgy gyümölcsöt, mint zöldségféléket. Mondjuk rá voltak szilvák, a Csacsánszka Rodnától a Brufferig, ami volt, mondhatom azt, hogy két vagon, az több mint 20 tonna volt. Rengeteg megy volt. A Marellától kezdve az Éditől a Kántor Jánosig. De most már kisebb és kisebb, azért mert a párom is már időskorban van, még már én is 50 éves vagyok, és nem bírunk minden nap a fára mászni. És nem lehet, és veszi ki, és csak azt szeretne, hogy birsalma legyen, meg szőlő. Csak ez a kettő fajta. Még egy kis szilva. Ennyi.
2: Hogyan néz ki egy átlagos napja? Itt vagyunk a szezon közepén.
3: Főkelünk 4:30-kor. Bepakolunk a kombiba, én eljövök ide, a párom elmegy a vaskereskedésébe. Itt dolgozok egy körülbelül egy 2-3 óra, összepakoljuk a motyunkat, hazaérünk. Egy 20-15 perc még pihenünk, iszunk egy kávét, vagy gyorsan eszünk valami paradicsomleves szoktot, a párom azt szereti. Azt megesszük, és akkor megyünk ki dolgozni, mivel van fólia, egy 30 méteres fólia, az tele van paradicsompalántákkal. De most már hála jó Istennek vannak paradicsomok is benne, még nem kezdtem el árulni, de már lassan fogom. Én megyek oda, vagy ha nagyon meleg van, akkor megyünk ki a szőlőbe, mert ott most kell kötözni a szőlőket, mert nagyok az indák, és letörje a szél. Nagyon szép szőlőink lesznek, ha jóisten segít, minden fajta, ami csak létezik. Az vagy akkor kapálunk, vagy most már trimmerölök, mert most már kapálni sem bírok, nem bírom már. Így vagy metszük az, ami kijön, vannak virsalmák, amikor kinyílnak egy kicsikét, azok a gazottan, azt ki kell kapálni, vagy letrimmerölöm, ez az én munkám.
2: Akkor akad munka bőven.
3: Igen.
2: Mekkora kihívás az, hogy egyszerre piaci eladóként is hely kell állni, illetve aztán, amikor hazamegy, akkor a termesztésben is
3: én
2: folytatni.
3: Nagyon fáradt vagyok, úgy őszintén megmondom, mert hogy csak ha viszont eladó volnák, akkor hazamennék, és csak meginnám a kávémat is lefeküdnék otthon. Ennyi az egész, vagy nézném a tévét. De mivel nekünk van kert is, meg van fólia is, úgyhogy teszem magamat is, kimeszek a kertbe dolgozni. Tavaly volt rengeteg málna, most már az idén nincsen, akkor az volt a szórakozásom, hogy le kellett minden nap szedni azt a málnát, mert tönkre megy. Vagy a málna, vagy a ribizli volt, ribizli piszke, az most az idén is volt. Nem sok, körülbelül egy 30 kilóig volt piszke, azt is kellett szednem. Minden nap van valami teendő, mindig. Vagy van kapor, vagy van most ez a nyári sperútom, de azt még egyszer sem érkeztem ide az asztalra tenni. Az még az anyukámtól megmaradt az a spenót. Az magát elszórja a magukat, azt nem is kell ütetni.
2: Az emberek az ön standján nagyon szép, friss gyümölcsöket, zöldségeket láthatnak, de azért akad itt importáru is. Erről mit kell tudnunk?
3: Igen, importáru van, Magyarországról van paradicsom, nagyon finom. Most ha hasonlít, erre mondhatom, hogy hasonlít a delfinre, még az amatira, de nem azok, hanem az a kisebbek, azok hasonlítják a delfinre, de az olyan édeskés. Ez a másik, ez a nagyobb, ez hasonlít az amatira, de nem az, nem tudom a nevüket a paradicsomoknak, de az még édes savanyú, és mind a kettő nagyon-nagyon jó, első osztályú.
2: Mennyire más érzés saját terményt árulni, mint az importárút? Van-e különbség így érzésre?
3: Érzése? Van ég és föld, mert amikor az enyém, azt tudom, hogy első osztályú teszik az asztalra, oda teszem magamat abba a paradicsommal is, most nem sokára fogom te hozni az én paradicsomomat is, az delfin, nagyon finom, édes. És azt merem vállalni, hogy az, hogyha szétvágják, az nem fehér belől, nem zöld belől, hanem az igazi paradicsom ízt fog kapni. Nem mondom, hogy ez a magyarországi paradicsom is nagyon finom, de a házi, meg a magyarországi paradicsom közt óriási a különbség. Az ízbe, minőségileg.
2: Mi alapján dönti el, hogy mely gyümölcsöket vagy zöldségeket hozza el, ami esetleg az öné, vagy esetleg amit szívesebben importáruként hoz?
3: Import, az csak van, mondom, hogy a magyarországi áru, de így zöldség. Vannak nagyon jó termelőjeim, amiket nem váltom még, nem cserélem le, mert első osztályú árut adnak. Azokat még hagyom, még nagyon jó, a sárgarépa is finom, édes, a zöldség is nem fás, van cukorzöldség, még van ez a hagyományos zöldség is, és nagyon jó. Én még vagyok elégedve, úgy a fokhagymába, úgy mindennel, a kukoricába, hagymába, mindennel, mindennel.
2: Asszályos időket élünk, ugye, ahogy a mezőgazdaságban, úgy a gyümölcs, zöldségtermesztésben is jelen van. Mekkora kihívás ez, hogy egészséges, minőségi gyümölcsöket, zöldségeket termesztünk?
3: Most, amikor asszály van, nagyon nagy a kihívás, mert rengeteget kell locsolni. Csak ne locsolt egy nap. A paradicsom nem bírja ki egy napig, hogy ne locsolt. Tehát olyan néz ki, mintha le volna száradva az egész. Mi nálunk van ott a fólia, rá van téve a fátyol fólia is, és állandóan úgy, hogy mondjuk nem vizes talaj, de hogy látszik, hogy van öntözve, még van csöpögtető, és akkor is a fölsője le van égve, minthogyha valami lepezselte volt. Ez nem betegség, hanem annyira erős a nap, még bent a hőmérséklet, hogy a szegény paradicsom nem bírja. Nem bírja.
2: Mik a legnagyobb kihívások, vagy költségek, ami a gyümölcs termesztést illeti?
3: Kihívások? Az, hogy az ár ugyanaz maradt, mint a tavalyi, lehet, hogy még lejjebb ment, de a műtrágya, a szerves trágya, a permetszerek, de nem méregre gondolok, hanem a kékű, még az ilyen ezekhez hasonló, az mindennek felment az ára. Mindennek. És a mi, a szerves trágya, a permetszerek, de nem méregre gondolok, hanem a kékű, még az ilyen ezekhez hasonló, az mindennek felment az ára. Mindennek. És a mi portékáinknak az ára még maradt. Sőt, még néha még lejjebb is.

0: tölteni ebben az időben az asszályra nézve?
1: Én nekem, ha van víz, meg van munkaerő, meg adod neki a megfelelő tápanyagokat, akkor egy se volna, de ebbe az asszályban minden nehéz. Úgy a krumpli belesül a homokba, úgy a zöldség, a sárgarépa. Ha nincs víz, nem bíz semmit se termeszteni. Nagyon nehéz. Hát a tökjeim hogy néznek ki, szegények? A napon vannak, égeti őket, perzseli. Hát az is engedtem le az árat, hogy eladjam.
0: Melyik a leginkább eltűrő, vagy olyan, aki szárazságtűrő növény, hogy így fogalmazzak?
1: Hát én nekem, amit így, nekünk a birsalma az nagyon jó mutassa magát, még a szőlő, hát most szárazságtűrő én nálam, az én felemen, én alig locsom a szőlőt, de gyönyörűek. Nekem Moldova van. Moldova van, még egy kis kevés Hamburgon van az én felemen. Párom én meg van mindenfajta. Azok nagyon jó bírják. Én azt csak egyszer permeteztem eddig, azt is kékkőbe, tehát semmi méreg. Ami nálunk mérege van permetezve, az semmi nem megy. Szóval olyat nem, mert nincs időnk. Csak ilyen kékkő a gombásodás ellen azt permetezünk, de semmi mást. Úgyhogy hála jó Istennek, okés, így jó. Még van fügénk. Sok. Az is eltűri, de azt tűri, de azzal, hogy ott van a csöpögtetés, és nagyon szereti a vizet. Annak muszáj menjen. Úgyhogy mondom, a víz terén nincsen gond. Az jó.
0: Ami az embereket leginkább szokta érdekelni, azok az árak. Ugye, mi is azért szoktunk ide kijönni önhöz, hogy az árakról kérdezzük. Hogyan változtak meg az árak?
1: Az árak tavalyhoz képest szinte ugyanott vannak. Abba lehet, hogy a tavalyhoz a sárgarépát primér, lehet, hogy indították 70-ről, 80-ról, 90-ről, még 100 dináról is az asztalra, nagyban 70. Most bizonyán van 70-től 50 dinár még lejjebb, mint a sárgarép az ára. Úgy a zöldségnek az ára is lejjebb van. Nem változtak. Szinte lehet, hogy még olcsóbbak is. Itt van a zöldbab, 200 dinár kiló az asztalon. Hát a megtermesztése, azt, amit mondod, hogy nagyon nem szereti, a borsó, még a zöldbab nem szereti a napot. Az kész, az halál. Ez a meleg, az tönkre teszi. Az kész. Az annak egyedül. Locsolhatod, amennyit akarod.
0: Mit tapasztal, mennyire közkedvelt az, hogy hazai árut, helyi árut hoz ide? Tehát az emberek általában ezt szokták keresni, így a híradásainkban is erről szokott nyilatkozni. Mennyire dominál az, hogy az a tudat, hogy ön termeszti, vagy inkább az árat nézik?
1: Hát itten nézik egyiket is, meg a másikat is. Például itt ez a behozatali paradicsomnál, most én 200 dinár az ár, kilókénti ára, még drágul, de nem zavarja az embereket, mivel tudják, hogy jó a minőség, úgyhogy megveszik. Nem olyan, hogyha megveszik, hogy szétvágják, hogy fehér, zöld a közepes, semmilyen íze, friss papírt tesznek, nem, ez jó paradicsom, és akkor nem zavarja őket, nem zavarja. Még hogyha főleg, hogyha az én árum, vagy vettárú, én ezt mondom a bevőknek. Hogyha vett a krumpli ára, még mondom, hogy ide figyelj, ez kelebiai krumpli, vagy maketesi krumpli, de nagyon jó. Hogyha én kezeskedek róla, az biztos, hogy jó. Az jó. Fals árut nem szoktam árulni, még se becsapni az embereket termékkel.
0: Mit gondol, mi a legnagyobb különbség a hazai áru, vagy az import áru között?
1: Legnagyobb különbség? Hát a házi áru, az hazai áru, az hazai áru. Az nem. Most hogy mondjam, valaki megveszi, valakinek tetszik az, hogy behozatali áru nem zavarja, valaki még bizonyám zavar, és nem veszi meg. De én jobban szeretem a házi árut, úgy őszintén.
0: Mennyire nehéz versenyezni az import áruval, a behozatali áruval?
1: Nehéz versenyezni? Hát így, ha nézzük az árakat, hát ha házi áru, az én bírom olcsóban adni. De most lássam, megvettem ezt a magyar paradicsomot, ami 150-160 dinár nagyba kilóra, és mit átvettem 200 dinár, 50 dinár. Az, hogyha az enyém, akkor engedem úgy, ahogy én akarom, és akkor úgy eladom. Ha 120, ha 150, 150, ha 100, akkor 100 dinár, de ez az én árum.
0: Nyár közepe van, minek van most szezonja, mit vásárolnak az emberek?
1: Bogaram, hogyha van pénz, meg hogyha jó a minőség, szinte mindent, úgy a fokhagyma megy, a sárgarépa, a krumpli, zöldbab, tök, megy, van még mindig Kántor János. Most van a szezonja a sárgabaracnak, veszik befőtnek, már is mondom már, veszik lekvárnak otthonra enni, a friss paprikát, kukoricát, most eljön a kukorica is. Azt is vásárolják, csak egy kicsikét még drága, mert 70-80 dinár csője az asztalon még.
0: Bármikor erre járunk, én azt látom, hogy önnél nagyon jó hangulat, barátságos, nagyon sokan szoktak itt sorakozni önnél. Vannak visszatérő vendégek? Vannak akik csak azért jönnek ide, mert ismerik önt is, megbíznak magába?
1: Igen, van. Sok. Mondhatom azt, hogy 80%, mondhatom azt, hogy az jön ide vissza, még megbízik bennem.

0: még nem verem átiket, hogyha azt mondom, hogy az, akkor az. Hogyha azt mondom, hogy ez biztos, hogy jó krumpli, még első osztály, akkor biztos nem kell, hogy az enyém legyen. Ha a termelőtől veszem, hogyha az jó krumpli, az biztos, hogy jó krumpli. Nem fogom átcsapni, hogy most a zsákban benne van 10 kiló, vagy legyen 9,5 kiló, vagy 9 kiló, vagy a belsején tele van rohadtal, a kisejek szép, belül még csúnyát eszében. Nem, nálam, amit mondok, az biztos, hogy úgy van.
1: Ön napi szinten itt tölti az idejét, délelőtjeit a piacon. Vannak-e érdekes történések? Van-e olyan történet, vagy eset, amit így kiemelne? Voltak érdekes kérések az emberektől?
0: Hát, érdekes kérdés, így nem nagyon tudok mit kiemelni. Amikor van munkám, akkor szinte csak azt nézem, hogy minél előbb kiszolgáljam a vevőket is, hogy mindenki sorra jusson, és hogy ne menjenek el, de hála jó Istennek, hogy megvárják a vevők, mert tényleg jó az áru, még a termelőt is nagyon jó árut kapok, szép, tényleg jó. Én még vagyok elégedve a minőséggel is, mindennel. Úgyhogy ilyen, így, hogy van, nem tudom még ahhoz, hogy egyenként néha van, amikor cserészem, vagy amíg, akkor egyenként szokták válogatni, vagy a spenótnak, amikor kiteszem a spenót, akkor levelenként egyenként válogassák a levelek bele, de az se probléma nekem, mert az mindegy, csak vásároljanak, úgy vagyok vele. Ez ilyen.
1: Szakmai érdekességekre is kíváncsi vagyok. Mi az a gyümölcs vagy zöldség, amit ön nem vásárolna meg úgy, hogy nem nézi meg azt részletesen, alaposan? Honnan tudjuk, hogy egy termény jó?
0: Én azt mondanám, hogy amikor ugye vásárolnak, ugye nem bízte még vásárolni valamit, hogyha nem próbálod még. Ez úgy van a meggyel is, a cseresznyével is, a sárga barackkal is. Hát megmuszáj venni, megpróbálni, meg kell bár egy falatot, vagy egy
1: megkóstolni,
0: meg kell kóstolni, hogy tudják, hogy milyen a zamata, az íze. Nem biztos árulni sárga balackot, hogy azt mondod, úgy, de finom, édes. Aztán, amikor hazamegy, totál kemény, zöld, semmilyen íze van, és akkor becsapom a vevőket. Nem, ez nem így működik. Meg kell, hogy kóstolják.
1: Van esetleg valami titok, amiből fel lehet ismerni egy jó termelőt? Mi alapján válik valaki megbízhatóvá?
0: Megbízható. Az, hogy első osztályú árut raksz oda az árához képest, hogy nem csapod be a vevőket, hogy normálisan oda teszed magad az emberekhez, még hogy első osztályú árut adsz, még hogy ha az én árum, az az én árum, még hogy igazat megmondom most ide, hogy ez ilyen, ez ennek az ára, vagy hogy ez második klassza, más klassza, akkor annak kevesebb az ára, hogy miért az ime, ez most ilyen rosszabb minőség. Nem rosszabb minőség, de kívül csúnya, belül még mindig csak ugyanaz az amat van benne. Csak az, hogy most láss a barackomat? Totál nyeszlet szegénykém, de olyan édes, mint a méz.
1: Itt vagyunk a nyári hónapok közepette. Mi az a gyümölcs, esetleg zöldség, amit ajánlana, hogy ilyenkor érdemes megvásárolni, és egy kicsit frissítő lehet?
0: Ilyenkor frissítő? Hát én mindenképp most a sárga baracknak van itt a szezonja. Most már megy a cseresznye, az lement, de még a megyet is bűnnek venni, de az egy kicsit savanyú, de ilyen melegben az jó lenne. A kajszi az nagyon finom, én szerintem azt jó volna venni, az nagyon finom. Én is azt teszem, még a medgyet szeretem, ez a medgy az Kántor János, jó savanyú az embereknek, csak nem nagyon szeretik, ugye ez mert savanyú. Mert édeset akarnak, de nincs édes medgy most, csak savanyú.
1: Beszélgetésünk végéhez közeledünk. Az érdekelne, hogy mi az, amit szeret ebben a szakmában?
0: Azt, amit szeretek, mindjárt megmondom. Szeretek az emberekkel dolgozni, szeretem, hogy az emberek jönnek, szeretek beszélgetni. Mondom, megint csak mondom, szeretem a földet művelni. Nekünk nem nagy van, 7 hold van, de ott majdnem a gyümölcstől kezdve minden még valamit csak el tud képzelni. A földjepértől kezdve a birsalmáig, tehát birsalma, alma, körte, minden. Szilva, brufli, málna, minden van. Szőlőnk még tökéletes lesz az idén, ha jó isten segít, ha nem lesz jég, minden fajtából lesz itt az asztalon. Szeretem, még így mondom a földművel is szeretem. Az anyukám még beleintatták, hála jó istennek. Meg itt szeretem a piacot, magát a zsengész, vagy hogy mondom, hogy szeretem az embereket, szeretek velük beszélgetni, mert tényleg hála jó istennek, hogy jó emberek jönnek, meg tényleg jó emberekkel vagyok körülvéve, ami az a fontos. A vevőimmel is nagyon szeretem őket, mert tényleg aranyosak. Tényleg. Még kitartóak, még kivárnak itt néha 10-15 perceket, mire én kiszolgálom őket.
1: Az interjú végén már csak egy kis útravalót kérnénk öntől, hogy aki szeretné ezzel foglalkozni, mi az a tanács, amit adna? Hogyan érdemes elkezdeni?
0: Hát annyi, hogyha jó, hogy legyen földed. Első, és ha rászállod magadat, csak jó a kezdet, hogy jó magot vegyél, vagy mindennek a mag. hogyha ne adj az Isten rossz magot veszi, ottan befucsol a termésed, oda megy egy rakás pénz, a munka, nem is beszélve, és semmit nem teszik ki az asztalra, és csak csalódás megy. Csak a jó mag, ha én ezt mondhatom, hogy még kell, hogy szeresd azt a földet, szeresd azt művelést, mert ha nem szereted a földet, nem szereted az a termékeket, akkor ott nem tudom, hogy hogy is. Én ebben nem álltam fel, most nem tudok jó választ mondani erre, mert én ebben nem elkedtem fel. És bizony, amikor azt mondta, ástam is tormát, és amikor azt mondta az anyukám, meg az apukám, hogy nyomás, kiszölőt kötözni, vagy valami, vagy a málnát szedni, vagy akkor én mentem ki, és kötöztem. Ha tetszett, ha nem tetszett. Ha szedtem, ha nem tetszett, ha tetszett. És ebben nevelkedtem, és én, ez bennem van tán a véremben. És tán én még időskorban is úgy gondolnám, hogy ezt szeretném csinálni, még tán élek, még bírom magamat.
1: Gyuri Eszternek, én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a hasznos tanácsokat, és még nagyon sok sikert és vásárlót kívánunk a következőkben.
0: Köszönöm szépen, aranyosak. Én is köszönöm az interjút.
2: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: Ajánló következik.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Ahol a régi slágerek tovább élnek.
5: Itt halhatatlan előadók
6: és legendás zenekarok dalai szólnak.
7: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Ne állítson az állomáskeresőn. 107,1 MHz. Szabadkai Magyar Rádió.
1: És ennek az órának is szép lassan vége lett, de már is megyünk tovább, hiszen It's So Easy zeneszámmal folytatjuk itt a 107,1-en, illetve amivel még várom önöket, falukutató tábor lesz majd, nem is oly sokára, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani a továbbiakban is, és a moravici táborokról is szólunk majd, úgyhogy maradjanak itt. Ne feledjék el, Mozaik után 13.05-től muzsikál a Mozi Orosz Ildi szerkesztésében igazi nyári hangulatot hoz el önöknek, tengerparti nyári filmek dalaival készül, illetve slágergyár is lesz majd Kis János Manóval, mégpedig 14 óra után. Ez még a mai penzum, úgyhogy érdemes itt lenni a 107,1-en.

0: ajánló következik.
1: A pajcsitóból kifogtuk az aranyhalat. Nem varázsló, nem is jós.
2: A műsoretető Kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
3: Manu.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
4: Indul a mandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
5: Takataka, kis bikini, meg ilyesmi, takataka.
1: Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
6: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajókat Manó várja.
7: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
8: nagy buli.
1: Ajánlót hallottak.
9: Itt csak retrósláger megy.
10: Reggel délben, este
9: 107,1. A régi

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. A Nemzetközi Hitelminősítő Intézet, a Fitch megerősítette a szerb köztársaság BB plusz besorolású hitelminősítését, miközben fenntartotta a további felminősítése utaló pozitív kilátást. A pénzügyminisztérium közleménye szerint a pozitív kilátás megerősítése újabb bizonyítéka a szerb gazdaságpolitika hitelességének, a felelős államháztartási gazdálkodásnak, valamint a hazai gazdaság ellenálló képességének a globális eseményekből fakadó kihívások ellenére. Hozzátették, hogy a hitelminősítés megerősítése egyúttal azt is jelzi, a nemzetközi befektetők és pénzügyi intézmények továbbra is bíznak Szerbia gazdaságpolitikájában. Kicsi az esélye annak, hogy Szerbia júliusban megnyithatja a harmadik klasztert, jelentette ki a szerb elnök. Alekszandar Vučić hozzátette, hogy ennek kulcsfontosságú feltétele az Oroszországgal és Fehér-Oroszországgal szembeni szankciók bevezetése. Hangsúlyozta, hogy amennyiben a harmadik csatlakozási fejezet csoportot nem nyitják meg, az azt fogja bizonyítani, hogy az európai integrációs folyamat nem érdemalapon működik. Véleménye szerint Szerbia mindent megtett annak érdekében, hogy teljes mértékben felkészüljön a harmadik klaszter megnyitására. A tartomány az idén 2,5-szeresére növelte a talajmintavizsgálatok elvégzésére szánt támogatási eszközöket. Erre a célra 25 millió dinár különítettek el a költségvetésből. A Vajdaságban működő mezőgazdasági szakszolgálatok képviselőivel való szerződéskötéskor Petár Szamolovac illetékes segédtitkár elmondta, az idei támogatásból több mint 7600 minta alapelemzését végzik el a szolgálatok, de 200 olyan minta feldolgozását is fedezi, amellyel mélyrehatóan vizsgálják a talaj termékenységét. Az elemzések és a szakszolgálatok javaslatai alapján a termelők a következő 4 éves termelésüket tervezhetik meg, annak érdekében, hogy fenntartható legyen a gazdálkodásuk, mutatott rá az elemzések jelentőségére a segédtitkár. Vádemelési javaslattal ért a belgrádi felsőfokú ügyészség Veszelin Milic ellen bűncselekmény bejelentésének elmulasztása és hivatalos okirat meghamisítása miatt. A belgrádi felsőügyészség szerint megalapozott a gyanú, hogy 2026. május 12-én hivatalos személyként, a rendőrség igazgató helyetteseként és a Belgrád Városi Rendőrkapitányság vezetőjeként tudatosan elmulasztotta bejelenteni azt a súlyos emberölés bűncselekményét, amelyről hivatali feladatainak ellátása során szerzett tudomást, és amelyért 5 évnél súlyosabb szabadságvesztés is kiszabható. A gyanú szerint 2026. május 12-én 23 óra után a 27 nevű étterem tulajdonosa, a gyanúsított Nenad L. a WhatsApp alkalmazáson keresztül felhívta Veszelin Milicet, akit rendőrként személyesen ismert és akiben megbízott, hogy bejelentse, éttermében meggyilkolták a N-t. A gyanú szerint Veszelin Milic ezt az információt senkinek sem jelentette, ezután pedig vallótlan adatokat rögzített a hivatalos feljegyzésben. Az Amerika Egyesült Államok elnöke Donald Trump azzal fenyegette meg Iránt, hogy az Egyesült Államok elsöprő katonai választ ad, amennyiben állítása szerint az iráni vezetés merényletet kísérelne meg ellene. 1000 rakéta van feltöltve és az iráni iszlám köztársaságra irányítva, és ezeket indítanának utánuk azonnal, ha az iráni kormány beváltaná a fenyegetését, hogy megöli vagy megpróbálja megölni az Amerikai Egyesült Államok hivatalban lévő elnökét, jelen esetben engem, írta Trump a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében. Hozzátette, hogy a parancsokat már kiadták, és az amerikai hadsereg készen áll arra, hogy teljesen megsemmisítse és elpusztítsa Irán minden területét.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén 28 fok van, gyenge északkeleti szél fúj. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma eléri a 32 Celsius fokot. Délelőtt többnyire napos idő várható, a nap második felétől azonban változóan felhős lesz az ég. Helyenként rövid ideig tartó eső vagy zápor is előfordulhat.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mihászhoz visszük a híreket.
3: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a Szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
0: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Reklámot hallottak.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják a 107,1 MHz-en.
1: 11 óra múlt 11 perccel elérkeztünk a mai Mozaik utolsó órájába, és már is Nagy Francsi Clementinához, a Hinga Művelődési Egyesület koordinátorához kapcsolunk, hiszen falukutató tábor lesz nem is olyan sokára, hogy mit is jelent, mit kutatnak, és az hogyan néz ki, és utána hogy jelenik meg, ez kiderül itt nálunk a Mozaikban. Halló, halló, szia, köszöntelek a műsorban.
2: Szia, üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat.
1: Hát először nézzük azt, hogy kik is vesznek részt ebben a falukutató táborban. Hát nem egy klasszikus táborról beszélünk ennek függvényében.
2: Igen, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem egyik hallgatója, aki hajdújárási, az egyetemen hallott és olvasott a falukutató táborokról, felvette a kapcsolatot a kutatásvezető professzorral, és így született az ötlet, hogy az idei nyári kutatást hajdújárás tanulmányozásának szentelik. Ilyen táborok többször voltak már Magyarországon és Erdélyben, de Vajdaságban most először lesz. A Hinga Művelődési Egyesület vállalta a helyi szervező szerepét, és nagy örömünkre szolgál, hogy a helyi közösség és a többi civil szervezet is támogatja a projektet. A projekt tábor jellegét az adja, hogy 14 kutató érkezik a Materól, dr. Farkas Tibor egyetemi docens vezetésével, és a kutatás teljes ideje alatt, tehát 8 napon keresztül itt fognak lenni hajdújáráson, itt lesz a szálláshelyük a Noszai Művelődési Házban, és részt próbálnak venni a falu életében résztvevő megfigyelés során kérdőívezéssel, interjúkkal, fókuszcsoporttal, tehát ezekkel a kutatási módszerekkel próbálják feltérképezni ennek a településnek a társadalmi életét, tehát elsősorban szociológiai kérdéseket tanulmányoznak, vidékfejlesztési aspektusból elsősorban, úgyhogy ezúton is kérjük a helyi lakosságot arra, hogyha találkoznak ezekkel a kutatókkal, akkor fogadják őket bizalommal, tehát házról házra fognak járni a településen, hogy kérdőíveket töltsenek ki, megkérdezzék a lakosság véleményét különböző kérdésekben.
1: Pont ezt akartam volna megkérdezni, hogy ez a gyakorlatban hogyan fog kinézni, hogy bekopogtatnak, elmondják, hogy ők kutatók, és tulajdonképpen egy kérdőívet kell kitölteni? Ilyen szempontból, illetve egy beszélgetésen kell átesni?
2: Igen, meghatározott kérdések lesznek, tehát nem kell rajta sokat gondolkodni, mindösszesen 10-15 percet vesz igényben egy-egy háztartásban. Ezek többnyire egyszerű kérdések, tehát meg kell jelölni egy válaszlehetőséget, vagy egyes esetekben ugye nyitott kérdések.
1: Mire kíváncsiak a kutatók?
2: Kutatók arra kíváncsiak elsősorban, hogy hogyan működik a társadalmi életi hajdújáráson. A megkérdezettek mióta élnek itt, szeretnek-e itt élni, mi az, amit problémásnak találnak a településen, mi az, amit nagyon jónak találnak, milyen különleges szokásokról tudnak beszámolni, mi a véleményük a kulturális örökség jelentőségéről esetleg. Akár gasztronómiai kérdések is előfordulnak, mit teszünk itt leggyakrabban, mit főzünk ünnepnapokon, stb.
1: Nézzük akkor még azt, hogy tulajdonképpen meddig is fog, tehát milyen időtartamban zajlik a tábor, mikor érkeznek majd a kutatók a háztartásokba?
2: A nulladik napunk holnap lesz, tehát ez azt jelenti, hogy holnap délután érkeznek a kutatók, és hétfőtől indul a kérdőívezés, tehát hétfőtől szombatig kérdőíveznek, vasárnap lesz pedig a táborzáró nap, akkor a hajdújárási Rózsa Sándor Fesztiválon résztvevő megfigyelés módszert alkalmazva kutatnak, tehát jövő vasárnap már nem lesz kérdőívezés. Tehát hétfőtől szombatig számíthatnak a lakosok hajdújáráson és Noszán arra, hogy ezek a kutatók felkeresik őket, illetve a tábor egy napján, konkrétan hétfőn Ludasra is el fogunk látogatni, ahol kérdőívezés nem lesz, csak interjúk, fókuszcsoport, mivel ugye hajdújárás nagyon sokáig Ludas külterülete volt, összekapcsolódik a a történetük és kulturális örökség szempontjából ez egy nagyon fontos szempont, tehát a hétfői napot Budason fogjuk tölteni.
1: Mi lesz a kérdőívek sorsa? Tehát utána hol lehet ezeket, vagy mire használják majd a kutatók?
2: A kérdőívekből és a többi módszerrel felvett adatokból születni fog egy tanulmánykötet, tehát minden szerző, illetve minden kutató, aki részt vesz a táborban, egy-egy fejezetnek a szerzője vagy társszerzője lesz, tehát egy teljes tanulmánykötet fog születni erről a falukutató táborról, illetve hajdújárásról. Ez egy egyetem, tehát a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kiadványa lesz. Elektronikus formában biztos megjelenik, a nyomtatott forma még kérdéses, és mi itt hajdújáráson bízunk benne, hogy ennek hosszú távú hozadékai lesznek a település számára, tehát akár forrásszerzés, jövőkép kialakítása, jövőbeni fejlesztési lehetőségek, hogy mi hasznosítani fogjuk, tudni fogjuk hasznosítani mindazokat az elemeket, amiket a kutatók megállapítanak mi alatt itt nálunk tudományos munkát végeznek.
1: Én nagyon szépen köszönöm, tehát nem sokára indul a tábor. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk, és természetesen nagyon-nagyon várjuk majd. További szép napot és jó munkát kívánunk.
2: Köszönöm szépen, még azt szeretném elmondani, hogy a projekt támogatója a Magyar Nemzeti Tanács, és ezen kívül nagyon sok helyi vállalkozó és helyi termelő, valamint a civil szervezetek is támogatták a projekt létrejöttét, illetve hogy méltó házigazdaként tudjuk fogadni ezeket a kutatókat.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, további szép napot, jó munkát kívánunk!
2: Köszönöm, szép napot!

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméter garzonlakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődne 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Fehérpuli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődne 062 29 12 64-es telefonszámon, tehát 062 29 12 64. Szabadkán kiadó két egyszobás lakás teljesen berendezve közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámot. 064 131 06 40. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
0: A bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
2: retro. Dalok, melyeket szerettük.

0: Bácskos útfalván járt kolléganőm a nyári táborokban, ahol közel 200 fiatal töltötte a vakációt. A részvevők idén is számos altábor közül választhattak, a sportos programoktól kezdve a kreatív és önismereti foglalkozásokig. Balogh Bodor Sára táborvezetővel Szabó Regina beszélgetett.
1: Mekkora feladat táborvezetőnek lenni?
2: Hát elég nagy. Az igazság az, hogy az idei évben vettük át így fiatalos csapat, fiatalos lendület az igazság. Én 2013 óta táborozom, úgyhogy először lakó voltam, 18-tól vagyok szervező, és idén vettük át. Úgy vettük át, hogy igazából a csapatom nagy részével mi együtt szerveztünk és együtt táboroztunk, szóval igazából szerintem a legnagyobb felelősség az ugye az én hátamat és az én vállamat terheli, viszont szerintem nagyon jól kihoztuk a csapatból így a dolgokat, és szétosztottuk a feladatot, úgyhogy én nagyon meg vagyok elégedve egyébként ezzel az évvel.
1: Milyen altáborok vannak úgy összességében? Jó sok, de párat azért emelj ki.
2: Most azért nincs annyi, mint volt eddig, viszont a foci az megint egy nagyon nagy szám volt, azt kell mondjam. 55-en vannak ezen az altáboron, 60 helyet hirdettünk meg, úgyhogy így a lemorzsolódás, meg aki esetleg sérülés szenvedett, így maradtak 55-en. Idén behoztuk a birkózást, ez most egy új altábor, amit az akadémia támogatott igazából, valamint van kreatív írás, önismeret, színészet, ami szerintem mind olyan altábor, ami egyébként megy és menő is a gyerekek körében, valamint makett. Idén az volt a különlegessége, hogy a makett telt meg legelőször, és ilyen nem volt még. Valószínűleg, hogy most ilyen 80-20%-ban a lányok nyernek maketton, eddig mindig fordítva volt. Valamint hip-hop van két csoportban.
1: Melyikek a legnépszerűbbek?
2: A fitnesst elfelejtettem, szóval a fitness is van, mert fitness nagyon szeretik a lányok. A fitness, a foci és a makett, így mondanám. Idén viszont, hogy így kettő hip-hop csoportunk van, az is. Szóval ezek a mozgásos altáborok azok, amik menőbbek, meg a makett.
1: És a foglalkozásokon kívül milyen kísérő programokkal, vagy milyen érdekességekkel készültök? Azért itt vagyunk, és látjuk, hogy rengeteg itt a program.
2: Ugye mi egy héttel előbb érkezünk a gyerekektől, szóval mi nekünk van időnk egyrészt csapatban összeszokni, és másrészt pedig felépíteni a gyerekeknek a tábort. Ugye biztonságosá kell tenni egyrészt az iskola pár területét a gyerekek számára, mert hogyha unatkoznak és nincsenek lekötve, akkor kitalálnak olyan dolgokat, amikre igazából nem vagyunk biztosan fel vagyunk készülve egy ponton, de hogy nem számítunk rá. Ezért ugye... nem tudom, különböző dekorációkat tettünk, hogy ugye mégis nyár van, vakáció van, a gyerekeknek ne az legyen az első gondolatuk magukban, hogy úristen, mert megint az iskolába kell jönni. Úgyhogy dekoráltunk, színpadunk van, különböző foglalkozásokon vesznek részt.
1: És van ilyen napi vicc kis dobozotok is, ugye?
2: Napi vicc, ilyen feladatrejtvény, különböző ilyen kézműves feladatok vannak, szóval a rádióban működik az ilyen dolog. Igazából minden, amit így a gyerekeknek így érdekes lehet.
1: És milyen az idei tábor hangulata? Mit mondanál róla?
2: Szerintem egy érdekes hangulat van, de viszont több a pozitív visszajelzés, mint a negatív, és szerintem ez egy nagyon menő tábor lett idén.
1: Neked mit jelent a MIT és a Kamasz tábor, tehát a nyári táborok?
2: Hát én ezt nem tudom igazából megfogalmazni. Nekem anyukám még kezdték el szervezni, anyukám is benne volt a szervezői brigádba, annak idején 93-ban, úgyhogy nekem ez mindig egy ilyen életérzés, és egy ilyen, hát ilyen igazából lelki dolog volt, szívügyem ez a tábor, úgyhogy igazából ennyit tudok róla mondani, próbálom tovább vinni a hagyományt, igazából ennyi.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Én is köszönöm.

0: Reklám következik.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Nada Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
5: A vászon ismét életre kel.
4: Ami volt, újra megtörténik.
5: Musikál a mozi.
4: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak. Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólász szombaton esténként a 70-es években?
6: Ha igen,
7: igen,
6: akkor nosztalgiázzon velünk.
7: Nosztalgiázzon velünk.
6: A 107,1 MHz-en.
3: Szabadkai Magyar Rádió.

11 óra múlt 49 perccel, és szép lassan elérkeztünk a mai Mozaik utolsó perceihez, de ne menjenek sehova, hiszen mindjárt érkezik Maráci Barabás Mónika a legfrissebb hírekkel, tudják híradóval, majd 13 óra 5 perctől pedig Orosz Ildivel muzsikál a mozi, majd 14 óra után pedig érkezik Kis János Manó a mai slágergyáról, holnap pedig Agrárvilág. Baszoli Violetta szerkesztésében is vasárnapi kívánság műsor is lesz. Hétfőn pedig Mozaikos várja önöket majd 8-tól egészen 14 óráig, úgyhogy érdemes itt lenni velünk a hétvégén is, és a jövő héten is. Legyen szép napjuk, búcsúzik a mai stáb, adásvezető technikusom Várodi Valentin és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Legyen szép napjuk, legyen szép hétvégéjük, a viszonthallásra!

0: Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál, a Híradó főbb témái. A Fitch megerősítette Szerbia BB plusz hitelminősítését, a kilátás továbbra is pozitív. Kevés az esély arra, hogy Szerbia júliusban megnyissa a hármas klasztert. A Nyugat-Balkán uniós csatlakozásának fontosságát hangsúlyozta Orbán Anita. Ma van a szrebrenicai vérengzés 31. évfordulója. Változott az elektromos kétkerekű járművek besorolása. Tesla napokat rendeznek Szegeden és Szabadkán. Hivatalosan is elrajtolt a nyár hangoló fesztivál Palicson, és a Wimbledonon Djokovic kiesett, Sinner döntős, mondom a részleteket. A Nemzetközi Hitelminősítő Intézet, a Fitch megerősítette Szerbia Szerb Köztársaság BB plusz besorolású hitelminősítését, miközben fenntartotta a további felminősítése utaló pozitív kilátást. A pénzügyminisztérium közleménye szerint a pozitív kilátás megerősítése újabb bizonyítéka a szerb gazdaságpolitika hitelességének, a felelős államháztartási gazdálkodásnak, valamint a hazai gazdaság ellenálló képességének a globális eseményekből fakadó kihívások ellenére. Hozzátették, hogy a hitelminősítés megerősítése egyúttal azt is jelzi, a nemzetközi befektetők és pénzügyi intézmények továbbra is bíznak Szerbia gazdaságpolitikájában. Kevés az esély annak, hogy Szerbia júliusban megnyithatja a hármas klasztert, jelentette ki a szerb elnök. Alekszandar Vučić hozzátette, hogy ennek kulcsfontosságú feltétele az Oroszországgal és Fehér Oroszországgal szembeni szankciók bevezetése. Hangsúlyozta, hogy amennyiben a harmadik csatlakozási fejezet csoportot nem nyitják meg, az azt fogja bizonyítani, hogy az európai integrációs folyamat nem érdemalapon működik. Véleménye szerint Szerbia mindent megtett annak érdekében, hogy teljes mértékben felkészüljön a hármas klaszter megnyitására. Orbán Anitával tárgyalt Márko Gyurić Rómában. A magyar és a szerb külügyminiszter áttekintette a két ország kapcsolatait, a nyugat-balkáni helyzetet és az európai integrációs folyamatokat. A politikusok egyetértettek abban, hogy a Magyarországon élő szerb közösség és a szerbiai magyar nemzeti kisebbség erős hidat képez a két állam között, ami fontos ösztönzést ad a kétoldalú kapcsolatok további erősítéséhez. Gyurić köszönetet mondott Magyarország folyamatos támogatásáért Szerbia-Európai Uniós integrációs útján, amelyet országa stratégiai céljaként határozott meg. A gazdasági együttműködés terén a felek üdvözölték a folyamatosan növekvő áru- és szolgáltatás forgalmat, a növekvő magyar beruházásokat, valamint a közös infrastrukturális és energetikai projektek sikeres megvalósítását. Ma van a szrebrenicai vérengzés 31. évfordulója. A Potocsári Emlékközpontban megemlékezést tartanak, majd a nap folyamán további 10 azonosított bosnyák földi maradványait helyezik végső nyugalomra. A hagyományos békemenetet is megtartják, amelyen több mint 6500-an vesznek részt. A szrebrenicai mészárlás a délszláv háborúk legvéresebb eseménye volt. Az egykor muszlim többségű városban a környéket uraló szerberők 1995. júliusában több mint 8000 férfit és fiút gyilkoltak meg. A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűncselekmények kivizsgálására létrehozott hágai törvényszék, valamint Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Horvátország bíróságai eddig 47 személyt ítéltek el, összesen több mint 700 év szabadságvesztésre az 1995. júliusában elkövetett bűncselekmények miatt. Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a Szrebrenicáról szóló határozatot, amelyben felszólította az Európai Unió tagállamait és a nyugat-balkáni országokat, hogy július 11-ét a szrebrenicai bűncselekmény emléknapjaként tartsák számon. A Magyar Országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását, ezt írt a Facebook oldalán a magyar miniszterelnök. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárást, írt a Magyar Péter. Ma reggel részben újraindult az M1 hírszolgáltatása. A csatornán július 7-én délután állították le a híradást. Helyette órákig egy felirat volt olvasható, amelyben bocsánatot kért a közmédia azért, hogy hosszú éveken keresztül hazudtak. Az adás csak 19 óra 56 perckor indult újra a Tanú című filmmel. A csatornán jelenleg is csak filmeket vetítenek, azonban már egy alsó sávban futtatva közvetítik az MTI híreit. A Kossuth Rádión egyelőre továbbra is a Bartók Rádió adása megy, valamint a híradó.hu oldalon sem olvashatók hírek. Egyik napról a másikra mopeddé válhatott sok elektromos kerékpár Szerbiában, június 27-től ugyanis új szabályok léptek életbe, amelyek alapjaiban változtatják meg az elektromos kétkerekű járművek besorolását. Ez azt jelenti, hogy számos olyan elektromos bicikli, amelyet eddig külön engedélyek és nyilvántartás nélkül lehetett használni, mostantól jogilag mopednek számít. Így a tulajdonosoknak új kötelezettségekkel számolniuk. Dudás Dániel riportja.
0: Az új szabályozás legfontosabb változása, hogy a besorolásnál már nem az a döntő, van-e pedál a kerékpáron, hanem az, hogy hogyan működik az elektromos hajtás. Ha a motor csak pedálozás közben segít rá a haladásra, a jármű továbbra is elektromos kerékpárnak minősül. Ha azonban gázkarral, pedálozás nélkül is képes haladni, akkor már mopednek számít. Rózsa István, gépjárművezető oktató.
2: Azok az elektromos kerékpárok kerülnek a kismotor kategóriába, amelyik tudnak önállóan közlekedni, tehát egy gomnyomásra vagy egy karhúzásra, tehát nem szükséges az, hogy tekerjük a pedált. Tehát van olyan, amelyiknél lehet tekerni is a pedált, meg önállóan is megy, az is abba a kategóriába esik. És a motorerő a 4 kW-ot eléri, vagy meghaladja 4 kW-ot, az már a kismotor kategóriába megy.
0: Fontos, hogy a mopednek minősülő elektromos járműveket már forgalomba kell helyezni. Rendszámmal és műszaki vizsgával kell rendelkezniük. Vezetésükhöz AM kategóriás jogosítvány szükséges.
2: Vizsgázni kell rá, jogosítvány kell hozzá, kötelező sisakot használni, tehát ezek a betartani bizonyos szabályokat, tehát ez vonatkozik rá. Na most ez a vizsgázás, tehát autós iskolába kell iratkozni, oda kell menni. Van, akinek már lehet, hogy van, akik régebb idősebb személyek, vagy olyanok, akik régebben vizsgáztak, amikor még a B kategóriával megadták azt az AM kategóriát, ez az AM kategória moped, azok nyugodtan vezethetik, semmi gond nélkül, csak akkor itt még van, amit nem mondom, kimaradt az előbb, az, hogy regisztrálni kell őket, tehát az éves bejegyzés, tehát műszakira kell vinni, táblája kell, hogy legyen, ugyanúgy se valószínű sárga táblát kap, nem tudom ezt, mert erről nem olvastam, hogy milyen tábla lesz majd, de kap egy táblát, és akkor minden év biztosítást kell rá fizetni, ugyanúgy, mint egy bármelyik másik járműre.
0: A gépjárművezető oktató kiemelte továbbá, hogy a mopednek minősülő elektromos kerékpárok ezentúl nem használhatják a bicikli járdát. Kizárólag az úton közlekedhetnek, és sebességük nem haladhatja meg a 45 km/órás sebességet. Fontos továbbá, hogy AM kategóriás engedélyre kizárólag 16 év feletti személyek jogosultak.
1: Tesla napokat rendeznek Szegeden és Szabadkán a hétvégén. A határon átnyúló programban elektromos járműveikkel érkeztek Szegedről Szabadkára a résztvevők. Az érdeklődőket szakmai előadások, technológiai bemutatók és közösségi programok várják. A szervezők célja, hogy felhívják a figyelmet a környezet kímélő közlekedési lehetőségekre, valamint tovább erősítsék Szeged és Szabadka kapcsolatát. A programsorozat részeként Szabadkán Nikola Tesla munkássága előtt is tisztelegnek. Hivatalosan is elrajtolta a nyárhangoló fesztivál Palicson. Az 5. alkalommal megrendezett többnapos rendezvény idén is sokszínű, gazdag programmal várja kilátogatókat. Kirakodóvásár, workshopok, beszélgetések és koncertek is lesznek a palicsi tópartján. Dóra Len összeállítása.
3: A palicsi nyárhangoló fesztivál egyik legnépszerűbb része idén is a Bor utca, ahol nem csak kóstolgatni lehet a borokat, hanem úgynevezett mesterkurzuson is részt vehetnek az érdeklődők. Méhes Béla, a Vajdasági Magyar Borászok Egyesületének elnöke.
4: Mesterkurzus azt jelenti, hogy a borász saját maga mutatja be a borát, és mesél egy kis élményt, mesél arról, hogyan készítette a borokat, és mesél arról, hogy mi az, ami a pohárban van. Természetesen az mellett adunk egy alapfokú borkóstolói tanfolyamat is, egy kicsit hogyan tartsuk azt a poharat, mi az, ami fontos, mi az, amit érezni kell egy boron, és hogy ezt hogyan kell megkóstolni, úgyhogy ezért talán egy különleges alkalom.
3: A fesztiválozókat a gasztronómiai élmények mellett kézműves termékek széles palettája várja a Palicsi tó partján. Nyers Attila, kézműves cipőkészítő.
5: Ezek a cipők azt kell tudni, hogy kézzel vannak készítve. Tehát ez nem ipari gyártás, ez kézimunka. Vajdaság szerte áruljuk különböző rendezvényeken.
3: A fesztiválra idén is több ezer látogatót várnak a szervezők, a programok ezúttal is ingyenesek. Somogyi Tünde, a Szekeres László Alapítvány elnöke.
6: Nagyon jó vajdasági borok, vajdasági ételek lesznek, rengeteg program, és mivel több ezer embert várunk a fesztiválra, én úgy gondolom, hogy rég látott ismerősökbe is bele fog futni az ide kiérkező.
3: A péntek esti program sorozat pedig koncertekkel zárult, fellépett az El Gusto del Flamenco, majd a Mozaik Party Band is, 23 órától pedig DJ Raver gondoskodott a jó hangulatról.
1: Sport. Novák Djokovic kiesett. A világ első Jannik Sinner lesz a német Alexander Zverev ellenfele a Wimbledoni teniszbajnokság férfi fináléjában. Az olasz a pénteki elődöntőben 3 szetben legyőzte a 7-szeres bajnok szerb sportolót. A 4-szeres Grand Slam torna győztes címvédő Sinner adogatásai gyakorlatilag sebezhetetlenek voltak, és 2:20 alatt bejutott a döntőbe. A spanyol válogatott 2-1-re legyőzte a belga csapatot tegnap a labdarúgó világbajnokság Los Angeles-i negyed döntőjében. A 2010-es aranyérmük óta először 4 közé jutott spanyolok a keddi elődöntőben, a 8 éve arany, legutóbb ezüstérmes franciákkal találkoznak Dallasban. A pontos idő 12:12. És most halljuk, mi lesz még a híradóban. Folytatódott a Vajdasági Szabad Egyetem, és szinte teltházzal üzemel a Magyar Kanizsai Tiszavirág Camping. Jönnek a részletek. A 23. Vajdasági Szabad Egyetem pénteki napján az önismeret, a tudatos életúttervezés, valamint a belső korlátok legyőzése került a középpontba. A tábor lakók 2 inspiráló előadást is meghallgathattak. Dupák Evelin táplálkozástudományi szakember, majd Rakoncai Gábor rekorder extrém sportoló osztotta meg tapasztalatait a fiatalokkal. Horváth Kátai Orchidea és Lajko Anett összeállítása.
7: Formáld a valóságod, ezzel a címmel tartotta meg előadását Dupák Evelin. A táplálkozástudományi szakember ezúttal kissé eltért a megszokott fő profiljától, az életmódváltástól és a mentorálásra, valamint a pályaorientációra helyezte a hangsúlyt. Az előadó már 3. alkalommal tér vissza nagy örömmel a Szabad Egyetemre és a Kátai tanyára.
8: Mindig azt a kérdést szoktam nekik feltenni, hogy mik azok az értékek, vagy mik azok a főbb csapásvonalak, amik mentén ők szeretnének egy életet fölépíteni, és mik azok, amik fontosak nekik a mindennapokban. És ugye ezt nem igazán kérdezik meg akkor, amikor az egyetemet beírjuk, hanem inkább azt szokták megkérdezni, hogy mi akarsz lenni, milyen szakmát akarsz, stb. De az a szakma aztán mennyire azonos a te értékrendeddel, és hogyha nem, akkor az fog-e okozni valamilyen szerepkonfliktust vagy egyéni krízist, arról ugye nem nagyon beszél senki.
7: Az önismereti gondolatokat egy rendkívül dinamikus és motiváló beszámoló követte. Rakoncai Gábor neve egybeforra az emberi teljesítőképesség határaival. 7 alkalommal szelte át az óceánt, 2-szer járt Grönlandon, eljutott a déli sarkra, és számos ultrafutó versenyt is megnyert már. 3 éve például ultrafutó világbajnoki címet szerzett. A hallgatóságnak azt az üzenetet szerette volna átadni, hogy ne csak külső szemlélői legyenek az életüknek, hanem merjenek elindulni és formálni azt.
9: Hát abból kell kiindulni, hogyha most az óceánt veszük példaként, vagy egy vihart mondjuk, hogy egy vihar nem tart örökké. Tehát, hogyha az ember megy és csinálja, és csinálja, és csinálja, akkor valahogy át fog jutni bármilyen problémán is halad át. Ha megáll, vagy mondjuk a földre kerül, de nem akar onnan felállni, és tehát abba hagyja ezt a folyamatot, hogy a célt elérje, akkor nyilván az a nehézség le fogja őt győzni. Úgyhogy csak menni kell tovább, és mindig csak a következő lépésre kell gondolni.
7: A péntek esti kötetlen csapatjátékok és a retroparti után a Szabad Egyetem programsorozata szombaton újabb szakmai műhelyekkel és előadásokkal folytatódik. Az este folyamán pedig sor kerül a hivatalos záró ünnepségre és az eredményhirdetésekre.
1: Szinte telt házzal üzemel a Magyar Kanizsai Tiszavirág Camping, amely már a május 1-i ünnepek előtt megnyitotta kapuit. Azóta folyamatos az érdeklődés. Nem csak Vajdaság különböző településeiről, hanem külföldről is sok természetkedvelő választja pihenése helyszínéül. Korom Sarolta tudósít.
10: Ahogy az elmúlt években, úgy idén is egymást érik a lakókocsik és a sátrak a Magyar Kanizsai Tisza Virág kempingben. A helyi Bogics Erzsébet minden évben, amint megnyílik a kemping a május 1-i ünnepek előtt, szinte kiköltözik a Tisza part mellé. Több mint egy évtizede visszatérő vendég. Ott jártunkkor éppen az ebédjét készítette.
11: Amióta én lejárok, tehát pozitívusokat fejlődött. 10-11 éve vagyok itt, azóta rengeteget, azt mondom, mindennel bővítették a kampot, csináltak új szanitér, WC-t, tusokat, mert az kevés is volt ennyi személyre. Tiszta tartás, ami a legfontosabb.
10: A kempingben 30 kijelölt kempinghely áll a vendégek rendelkezésére, emellett további mintegy 50 férőhelyet tudnak biztosítani. Az elmúlt években folyamatosan nőtt az érdeklődés a létesítmény iránt, és ma már Európa számos országából érkeznek turisták, akik akár csak egy éjszakára is megszállnak Magyar Kanizsán. Bodnár Ivett, a Magyar Kanizsai Önkormányzat idegenforgalommal megbízott munkatársa.
12: És azt kell mondanom, hogy gyakran jönnek olyan átutazó külföldi vendégeink, akik akár egy éjszakára megszállnak és megpihennek, és azt követően folytatják az útjukat, de vannak olyan, akár Németországból, Lengyelországból, sőt azt hiszem, hogy Hollandiából is érkezett már vendégünk. Vannak olyanok, akik egy nap időtöltés után mégis úgy döntenek, hogy maradnak egy pár napot a kempingben, hiszen a körülmények, illetve a szolgáltatások azok maximálisan megfelelnek nekik.
10: A vendégeket számos szolgáltatás várja. A Tiszapart közelsége, a felszerelt strand, két medence, játszóterek, valamint vendéglátóhelyek biztosítják a kényelmes kikapcsolódást. A szállásdíjak az elhelyezés módjától függően alakulnak. A sátorhelyek díja sátor méretétől függően éjszakánként körülbelül 400 dinár, míg a lakókocsival érkezőknek 540 dinárt kell fizetniük egy éjszakáért.
1: A pontos idő 12 óra 17 perc, híradót hallottak.
13: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van és gyenge észak-keleti szél fúj. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma eléri a 32 Celsius fokot. A nap második felétől változóan felhős lesz az ég, helyenként rövid ideig tartó eső vagy zápor is előfordulhat. Vasárnap is változóan felhős időre lehet számítani, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul. A jövő hét elején is napos és felhős időszakok váltják egymást, a hőmérséklet pedig 30 fok körül alakul majd.
13: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán. Reklám következik.
14: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
15: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
16: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
15: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
16: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
15: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
17: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
18: Várom a postást.
17: Jön a nyugdíj?
18: Azt várhatom.
17: A számlákat hozzák.
18: Na azt nem várnám.
17: Hát akkor?
18: Ma hozzák a hét napot.
19: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
20: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Let's Rebia, fény, ahogy te szereted. www.letsrebia.rs.
2: Reklámot hallottak.

0: Mi szeretjük a retro zenéket.
1: Mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.
3: Sok kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk, mégis az ember néha érzi, bosszantó a sehol egy kékli.

0: Reklám következik.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is.
4: Így gratulálok!
3: Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en.
1: Ajánlót hallottak. Szabadkai Magyar Rádió.
5: A régi zenék otthona.
6: A 107,1 MHz-en.

0: a vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: A Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik.
1: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.
3: Bár

0: Reklám következik.
1: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
5: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Ma van a szrebrenicai vérengzés 31. évfordulója. A Potocsári Emlékközpontban megemlékezést tartanak, majd a nap folyamán további 10 azonosított bosnyák földi maradványait helyezik végső nyugalomra. A hagyományos békemenetet is megtartják, amelyen több mint 6500-an vesznek részt. A szrebrenicai mészárlás a délszláv háborúk legvéresebb eseménye volt. Az egykor muszlim többségű városban a környéket uraló szerberők 1995. júliusában több mint 8000 férfit és fiút gyilkoltak meg. A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűncselekmények kivizsgálására létrehozott hágai törvényszék, valamint Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Horvátország bíróságai eddig 47 szemét ítéltek el, összesen több mint 700 év szabadságvesztésre az 1995. júliusában elkövetett bűncselekmények miatt. Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a Srebrenicáról szóló határozatot, amelyben felszólította az Európai Unió tagállamait és a nyugat-balkáni országokat, hogy július 11-ét a Srebrenicai bűncselekmény emléknapjaként tartsák számon. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke Donald Trump azzal fenyegette meg Iránt, hogy az Egyesült Államok elsöprő katonai választ ad, amennyiben állítása szerint az iráni vezetés merényletet kísérelne meg ellene. 1000 rakéta van feltöltve, és az iráni iszlám köztársaságra irányítva, és ezreket indítanának utánuk azonnal, ha az iráni kormány beváltaná a fenyegetését, hogy megöli vagy megpróbálja megölni az Amerikai Egyesült Államok hivatalban lévő elnökét, jelen esetben engem, írta Trump a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében. Hozzátette, hogy a parancsokat már kiadták, és az amerikai hadsereg készen áll arra, hogy teljesen megsemmisítse és elpusztítsa Irán minden területét. A Nemzetközi Hitelminősítő Intézet, a Fitch megerősítette a szerb köztársaság BB plusz besorolási hitelminősítését, miközben fenntartotta a további felminősítése utaló pozitív kilátást. A pénzügyminisztérium közleménye szerint a pozitív kilátás megerősítése újabb bizonyíték a szerb gazdaságpolitika hitelességének, a felelős államháztartási gazdálkodásnak, valamint a hazai gazdaság ellenálló képességének a globális eseményekből fakadó kihívások ellen. Hozzátették, hogy a hitelminősítés megerősítése egyúttal azt is jelzi, hogy a nemzetközi befektetők és pénzügyi intézmények továbbra is bíznak Szerbia gazdaságpolitikájában. Szerbiában a házasságok átlagosan csak nem 14 évig tartanak, derül ki a köztársasági statisztikai hivatal jelentéséből. Az adatok szerint tavaly 29.402 házasságot kötöttek, míg 10.148-at felbontottak. Az esküvők száma 3,2%-os csökkenést jelent az előző évhez képest, és ezzel párhuzamosan 4,4%-kal kevesebben bontották fel az életre szóló köteléket, mint az előző évben. A házasság kötéskora a vőlegények átlagéletkora 34,4 év, a mennyasszonyoké pedig 31,4 év volt. A statisztikák szerint a leggyakoribbak azok a házasságok, amelyeket azonos nemzetiségű házastársak kötöttek, az összes házasság 82,5%-át teszik ki. Az 1000 lakosra jutó válások száma másfél. A férjek átlagéletkora a válás idején 45,6 év, a nőké pedig 42,1 év. A válások többsége gyermekes házasságokat érintett. A 2025-ben felbontott házasságok átlagos időtartama 19,9 év volt. Tesla napokat rendeznek Szegeden és Szabadkán a hétvégén. A határon átnyúló programban a résztvevők elektromos járműveikkel érkeztek Szegedről Szabadkára. Az érdeklődőket szakmai előadások, technológiai bemutatók és közösségi programok várják. A szervezők célja, hogy felhívják a figyelmet a környezetkímélő közlekedési lehetőségekre, valamint hogy tovább erősítsék Szeged és Szabadka kapcsolatát. A programsorozat részeként Szabadkán Nikola Tesla munkássága előtt is tisztelegnek.
6: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van, és gyenge északnyugati szél fúj. A legmagasabb nappali hőmérséklet eléri a 32 Celsius fokot. Vasárnap is változóan felhős időre lehet számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul. A jövő hét elején is napos és felhős időszakok váltják egymást. A hőmérséklet pedig 30 fok körül lesz.
8: Közélet.
9: Közélet.
8: Politika.
9: Politika.
8: Kultúra.
9: Kultúra.
8: Sport.
9: Sport.
10: Hogy ne maradjon le semmiről.
11: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
12: A főhős ellovagol a messzeségbe.
13: A repülő csészeaj leszáll.
12: Valaki fegyvert ránt.
13: Más pedig szerelmesen ölel.
12: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
13: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
12: Muzsikál a mozi.
13: A 107,1 MHz-en.
14: Még tart a nyár, amikor a füllett napokon vízpart közelében hűsölünk. Ezúttal amolyan tengerparti filmek dalaiból válogatunk. Gondolom, nincs ellenükre, ha közben képzeletben megiszunk egy-egy koktélt. Ez a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.

A Cocktail című 1988-as amerikai film egyik dalát hallhatták. Tom Cruise és Brian Brown mixeli a hűsítő italokat, miközben a zene szól.

New York híres mixerévé válik Tom Cruise a Cocktail című filmben, majd később Jamaikára utazik, ahol egy tengerparti koktélbárt vezet. Meg akar gazdagodni, terveket szölget, ám a dolgokat összekuszálja egy nem várt szerelem.

0: Muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A következő dalok annyira összefonódtak az 1988-as Koktél című filmmel, hogy amikor meghalljuk, rögtön Tom Cruise és a finom italok, na meg a tengerparti pihenés jut eszünkbe. Napsütés, pálmafák, hűs tenger. Mi kell más?

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Gyakran fonódik össze a szerelem és a nyár. Így történt ez a Grease című 1978-as című zenés filmben is, amelyben John Travolta és Olivia Newton-John szerettek egymásba a tengerparti nyaralásukon. Majd amikor mindketten azt hitték, ez csak egy rövid nyári kaland volt, hogy-hogy nem, újra találkoztak a főiskolán.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs
4: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak.
0: Muzsikál a mozi.
5: A 107,1 MHz-en.
6: A Holdpont című amerikai akciófilm 1991-ből való. A főszerepben Patrick Swayze-vel és Keanu Reeves-szel. A történet a dél-kaliforniai partoknál játszódik. Egy nagyszabású bankrablást követnek el. A tettesek pedig Nixon, Carter, Reagan és Johnson egykori amerikai elnökök, illetve azok maszkjaiba öltözött bűnözők. A gyanú a helyi szörfösökre terelődik, ezért az FBI egyik ügynöke beépül közéjük. Természetesen szörfözik is.

A Mamma Mia igazi nyári mozi 2008-ból. Idilli kis görög szigeten járunk, ahol a múlt és a jelen találkozik. A házasság előtt álló lány mindenképpen meg szeretné tudni, ki az édesapja. Ezért meghívja a három lehetséges férfit, akik újra találkoznak az édesanyjával. Mediterrán hangulat, napsütés, tenger, és közben az Abba slágerei szólnak. Ezekkel az ismert dalokkal búcsúzom. Úgy hallhatják őket, ahogyan a filmben elhangzottak. A muzsikál a mozi szól, Orosz Ildikóval.

0: Biztosan váltott rá jegyet. Tövig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
1: A vászon ismét életre kel.
0: Ami volt, újra megtörténik.
1: Muzsikál a mozi.
0: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Manáci Barabás Mónika a mikrofonnál. Továbbra is terjed az afrikai sertéspest és Szerbia egyes térségeiben. Jelenleg a leginkább veszélyeztetett területek közé tartozik a Szerémség, a Mácsvai és a Kolubarai körzet egy része, valamint Belgrád is, ahol a sertéstenyésztés koncentrációja a legnagyobb. Nyilatkozta a Szerbia Rádió és Televízió egyik műsorában Hijena Ivanyac, az Állategészségügyi Igazgatóság munkatársa. Arra kérte a sertéstartókat, hogy az állatokat zárt ólakban tartsák, és minden betegségre utaló gyanút azonnal jelentsenek az állatorvosi szolgálatnak. Hozzátette, hogy a betegség nem jelent veszélyt az emberek egészségére, ugyanakkor arra kérte a fogyasztókat, hogy húst kizárólag nyilvántartott, hivatalosan ellenőrzött üzletekben vásároljanak, amelyek folyamatos állategészségügyi és hatósági felügyelet alatt állnak. Példátlan érdeklődést váltott ki a lakossági panaszok fogadására létrehozott új Ki vagy te, vagyis Kosszibréti internetes portál működésének első 24 órájában, jelentette ki Alexander Vučić. A szerb elnök hozzátette, hogy az oldal komoly külföldről indított kibertámadások célpontjává vált. Elmondása szerint szombat reggel 9 óráig összesen 429 konkrét lakossági bejelentés érkezett, miközben a platformon regisztrált kattintások száma elérte az 5.700.000-et. Az államfő hangsúlyozta, hogy a platformot olyan hatékony eszköznek szánják, amely lehetővé teszi, hogy a polgárok hangja eljusson a döntéshozókhoz, és mindennapi problémáik megoldása találjanak. Elmondta, hogy a bejelentések között a dél-szerbiai tisztségviselőkkel kapcsolatos panaszok is szerepelnek, amelyekről személyesen kíván velük egyeztetni. Hozzátette, hogy tisztában van azzal, hogy a jövőben valószínűleg csökkenni fog a bejelentések száma, de továbbra is azon az állásponton marad, hogy az államnak jobban oda kell figyelnie saját polgáraira. Ma van a szrebrenicai vérengzés 31. évfordulója. A Potocsári Emlékközpontban megemlékezést tartanak, majd a nap folyamán további 10 azonosított bosnyák földi maradványait helyezik végső nyugalomra. A hagyományos békemenetet is megtartják, amelyen több mint 6500-an vesznek részt. A szrebrenicai mészárlás a délszláv háborúk legvéresebb eseménye volt. Az egykor muszlim többségű városban a környéket uraló szerberők 1995. júliusában több mint 8000 férfit és fiút gyilkoltak meg. A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűncselekmények kivizsgálására létrehozott hágai törvényszék, valamint Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Horvátország bíróságai eddig 47 személyt ítéltek el, összesen több mint 700 év szabadságvesztésre az 1995. júliusában elkövetett bűncselekmények miatt. Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a Srebrenicáról szóló határozatot, amelyben felszólította az Európai Unió tagállamait és a nyugat-balkáni országokat, hogy július 11-ét a Srebrenicai bűncselekmény emléknapjaként tartsák számon. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke Donald Trump azzal fenyegette meg Iránt, hogy az Egyesült Államok elsöprő katonai választ ad, amennyiben állítása szerint az iráni vezetés merényletet kísérelne meg ellene. 1000 rakéta van feltöltve és az iráni iszlám köztársaságra irányítva, és ezreket indítanának utánuk azonnal, ha az iráni kormány beváltaná a fenyegetését, hogy megöli, vagy megpróbálja megölni az Amerikai Egyesült Államok hivatalban lévő elnökét, jelen esetben engem, írta Trump a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében. Hozzátette, hogy a parancsokat már kiadták, és az amerikai hadsereg készen áll arra, hogy teljesen megsemmisítse és elpusztítsa Irán teljes területét.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 30 fok van, gyenge északnyugati szél fúj. A délután folyamán változóan felhős lesz az ég, helyenként rövid ideig tartó eső vagy zápor is előfordulhat. Vasárnap is változóan felhős időre lehet számítani, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakulhat majd.
0: Csak a legfrissebbek!
2: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
4: Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágergyár. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia. Kell egy kis nosztalgia.
5: Készül a színpad, jönnek

Szép napot kívánok mindenkinek, illetve szevasztok! Szombaton is elérkezett egy újabb slágergyár elkövetésnek ideje, lehetősége. Itt a 107,1-en, a 107,9 MHz-en lehet hallgatni, követni földi adáson keresztül. Itt az egész világon követhető ez a mai műsor, ahol van, létezik internet kapcsolódás lehetőség. Éljetek azzal a lehetőséggel, szóljatok bele a műsorba. Elvég egy műsorvezető nem tudhat mindent, mit szeretitek meghallgatni, de beleszólhattok, súghattok nekem még hozzá úgy, hogy a 0 66 36 36 33-as elérhetőséget használjátok, SMS-ben, illetve Viberen keresztül, csak is kizárólag írásban, így van a rendszer beállítva, de az, ami írásban fut be ezek erre a számra, az mind itt van a szemem előtt. Mit szeretnéd meghallgatni, ne felejtjétek el, nosztalgia hangvételi műsorról lévén szó, nagy előnyt élveznek az ilyen kategóriába tartozó zeneszám felvételek, de nem is nincs kőbevésben, én vagyok itt a fő és felelős szerkesztő, ha úgy érzem, hogy valami ami nem a régi, nem régi, de a hangulata olyan, vagy pedig annak a közönségnek, aki ezt kedveli, szereti, bejön, akkor le fogom közvetíteni, le fogom pörgetni, le fogom engedni, be fogom szerezni, mindegy, mindent elkövetek, mert egy a lényeg. Érezzétek jól magatokat, hogy úgy érezzétek, hogy de jó, hogy van slágergyár, így a szombat is tulajdonképpen egy kifejezetten jó napnak tűnik. Jó magam, Kis János Manó vagyok, a technikai munkatárs, Nagy Viktor a keverőpult mögül mosolyogva üdvözöl benneteket. Egészen este 8 óráig helyi idő szerint együtt lehetünk ezen a hullámhosszon. Az első felvételben a korongon van, ki lehet találni, mi lesz egy olyan felvétel, zeneszám, amilyen modern, nem modern, hanem olyan napról szól, mint amilyen a mai. Egy Sunshine Day, az Oszi Vissza együttes előadása. Hölgyeim és uraim, érezzétek jól magatokat, elindult a slágergyár.

István és Géza kisegyesű jelenkezett SMS oldalunkra. Az SMS-ük jóval a műsor kezdete előtt befutott, üdvözlet a slágergyár hallgatóinak, tehát tudom, hogy ebben a műsorban szeretik meghallgatni azt a felvételt, amit megneveztek, talán erre a dalra gondoltatok, kedves István és Géza, ami így hangzik, tavaszi hangok, Szűcs Judit.

A zenei kérés Kornélia aláírása futott be, és jóval a műsor kezdete előtt befutott SMS formájában. Üdvözlet a Slágegye hallgatóinak és azoknak, akik a stúdióban a műsoron dolgoznak. A zeneszámot viszont az Express együttes fogja előadni Kornélia kérésére, ahogy a két szemeddel nézel.

Matétka Szabadkáról jelentkezett, üdvözlet a stúdióban dolgozóknak, a Slágergyár hallgatóinak és a fiának, aki most nem Ausztriában, hanem itthon Szabadkán, közösen az anyjával hallgatja a műsort. Az elszámolt Matétka és a fia választott, és így hangzik, hogyha egyszer megtalállak.

A következő zeneszáma egy viola nevű hallgatónk kedvében jár, hiszen az ő kérése az, hogy pörgessem le neki, ha egy mód van rá, a Lobo felvételét, már arról szól, hogy fogsz-e holnap is kedvelni, szeretni. Will you still love me tomorrow? Egy mód van rá, a Lobo felvételét, már arról szól, hogy fogsz-e holnap is kedvelni, szeretni. Will you still love me tomorrow?

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653

0: 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
3: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
1: Reklámot hallottak. Apró hirdetések.
4: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
4: a 024-222-638-as számon.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméter garzon lakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődne 064-973-86-87-es telefonszámon. 064-973-86-87. Fehérpuli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődni a 062-29-12-64-es telefonszámon, tehát 062-29-12-64. Szabadkán kiadó két egyszobás lakás teljesen berendezve közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064-131-06-40-es telefonszámot. 064-131-06-40. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
4: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
1: Hétköznaponként 00:30-11-től, valamint délután 13:30-14-től.
4: Hétvégén 21:30-12-től, valamint délután 14:30-17-től.
1: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a
4: 024-222-638-as számon.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: A becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Bonyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg!
7: Öcsi Oromra jelentkezett, üdvözlet minden hallgatónak és a stúdióban dolgozóknak, ahogy írott kedves Öcsi Oromról, ha lesz Humphrey Singles neve együttest, ő szereti meghallgatni valamit, hú, ezek akkor voltak igazán népszerek, amikor még nagyon-nagyon zöldfülű lemezlabos voltam, talán az első felvételek között szerepelt az, amit kész tőle, amit le is engedtem tőlük, nem csak ezt az egyet, a többet is, de amit Öcsi kér, ezt így hívják, hogy Mexikó.
8: Szent

Piroska Horgosson jelentkezett, és ahogy írott kedves Piroska, üdvözlet a kedves Slágergyár tagjainak és minden hallgatójának, kellemes szép szombat délutánt kívánsz mindenkinek, és hogy szebb legyen a szombat délután, Piroskának van zene ötlete is, méghozzá egy Széchy Pál felvételről van szó, ha nem vagy velem.

Bobby Weiberen keresztül jelentkezett, a zenei kérését egy fénykép kíséretében küldte el. A fényképen egy füstölgő rosté van, és rajta különböző csemegével, hogy írott: kedves Bobby, egy rostéhozó társaságban vagy, és onnan kérsz egy gyönyörű zeneszámot, amelynek a címe Véletlen séta.

Sokszor összejöttünk, sétálni ott este, szép lassan a beszéd változott szerelemre. Mikor kezet kértem, hogy maradjál velem, és te igent mondtál, én azt el sem hittem. Meséljük emlékét, hogy mennyire szép volt, az nap este sokkal jobban fény lett a hold. Néztük

Raus István is jelentkezett, üdvözlet a stábnak és párjának, Irmának, szeretek kedveskedni mai műsoron keresztül egy zeneszámmal. Nincs megnevezve a zeneszám, talán erre gondoltál, hogy valami nagyon hasonló, kedves István, bízom benne, hogy Irmának is fog tetszeni, mert a dal címe Egyetlen szó, és ott van az zárójelben, mi is az az egyetlen szó? Szeretlek.

Két felvétel következik a hírek előtt. Az első egy szabadkai hallgató kérésére, az égő szerelem, az a felvétel, amit először úgy hallottam én annak idején, hogy Samo jednom se ljubi, magyar nyelven is megjelent, ez az égő szerelem, majd egy felvétellel szeretnénk kedveskedni mi a stúdióból. Nancy Sinatra és Lee Hazelwood fogják eladni a zeneszámot, a nyári borról, Summer Wine-ról szól a dal.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
3: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Reklámot hallottak.
6: 15 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Pénzjutalmat ígért Alekszandar Vučić annak a személynek, aki kátyút talál az autópályán Szerbiában. Az összeget nem a költségvetésből, hanem saját zsebből fedezné. Véleménye szerint azonban erre nem lesz szükség, ugyanis az autópályán senki sem fog kátyút találni, mivel az elmúlt időszakban rengeteg pénzt fordítottak az úthálózat fejlesztésére és karbantartására. Ma egy Leszkovác környéki útfelújítást tekintett meg Vučić. Gornyi és Dónyi Szinkovác között mintegy 4 kilométeres szakasz kapott új aszfaltot. Egy 1,2 millió eurós beruházásról van szó, mondta a szerb elnök. Továbbra is terjed az afrikai sertéspest és Szerbia egyes térségeiben. Jelenleg a leginkább veszélyeztetett területek közé tartozik a szerémség, a mácsvai és a kolubarai körzet egy része, valamint Belgrád is, ahol a sertéstenyésztés koncentrációja a legnagyobb. Nyilatkozta a szerbiai rádió és televízió egyik műsorában Ijana Ivanyac, az Állategészségügyi Igazgatóság munkatársa. Arra kérte a sertéstartókat, hogy az állatokat zárt ólakban tartsák, és minden betegségre utaló gyanút azonnal jelentsenek az állatorvosi szolgálatnak. Hozzátette, hogy a betegség nem jelent veszélyt az emberek egészségére, ugyanakkor arra kérte a fogyasztókat, hogy húst kizárólag nyilvántartott, hivatalosan ellenőrzött üzletekben vásároljanak, amelyek folyamatos állategészségügyi és hatósági felügyelet alatt állnak. Példátlan érdeklődést váltott ki a lakossági panaszok fogadására létrehozott Ki vagy te, vagyis Kosszibreti internetes portál működésének első 24 órájában, jelentette ki Alekszandar Vučić. A szerb elnök hozzátette, hogy az oldal komoly külföldről indított kibertámadások célpontjává vált. Elmondása szerint szombat reggel 9 óráig összesen 429 konkrét lakossági bejelentés érkezett. miközben a platformon regisztrált kattintások száma elérte az 5 millió 700 ezret. Az államfő hangsúlyozta, hogy a platformot olyan hatékony eszköznek szánják, amely lehetővé teszi, hogy a polgárok hangja eljusson a döntéshozókhoz, és mindennapi problémáik megoldásra találjanak. Ma van a szrebrenicai vérengzés 31. évfordulója. A Potocsári Emlékközpontban megemlékezést tartanak, majd a nap folyamán további 10 azonosított bosnyák földi maradványait helyezik végső nyugalomra. A hagyományos békemenetet is megtartják, amelyen több mint 6500-an vesznek részt. A szrebrenicai mészárlás a délszláv háborúk legvéresebb eseménye volt. Az egykor muszlim többségű városban a környéket uraló szerberők 1995. júliusában több mint 8000 férfit és fiút gyilkoltak meg. A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűncselekmények kivizsgálására létrehozott hágai törvényszék, valamint Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Horvátország bíróságai eddig 47 személyt ítéltek el, összesen több mint 700 év szabadságvesztésre. Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, közölte a Facebook oldalára feltöltött videóban a magyar külügyminiszter. Orbán Anita elmondta, a Rómában szombaton tartott találkozóra Magyarországot először hívták meg megfigyelőként, de az esemény közepén teljes jogú tagságra kérték fel. A Nyugat-Balkán barátai csoportban 6 uniós tagállam és 6 nyugat-balkáni ország vesz részt. A külügyminiszter szerint azért fontos a csatlakozás a csoporthoz, mert Magyarország közvetlenül szomszédja a Nyugat-Balkánnak, és ezen országok uniós integrációjának alapja, hogy a térség stabil legyen. Ma reggel részben újraindult az M1 hírszolgáltatása. A csatornán július 7-én délután állították le a híradást, helyette órákig egy felirat volt olvasható, melyben bocsánatot kért a közmédia azért, hogy hosszú éveken keresztül hazudtak. Az adás csak 19 óra 56 perckor indult újra a Tanú című filmmel. A csatornán jelenleg is csak filmeket vetítenek, azonban már egy alsó sávban futtatva közvetítik az MTI híreit. A Kossuth Rádión egyelőre továbbra is a Bartók Rádió adása megy, valamint a híradó.hu oldalon sem olvashatók hírek.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 31 fok van, gyenge északkeleti szél fúj. A délutáni órákban változó felhős lesz az ég, helyenként rövid ideig tartó eső vagy zápor is előfordulhat. Holnap is változóan felhős időre lehet számítani, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul. A jövő hét elején is napos és felhős időszakok váltják egymást, a hőmérséklet pedig 30 fok körül alakul.
5: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
7: Ne maradjon le a fontos dolgokról. Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
9: Mai műsorodunk második órával léptünk, egy Slaviza hallgató kedvében fogok járni, aki Bobby Solo-tól szeretné meghallgatni egy felvételt, kedves Slaviza, rám biztos a választást, hát Bobby Solo több mint 50 éve porondon van, és még mindig aktívan muzsikálgat, énekelget, szerepel, fellépéseket is vállal. Egy olyan dalt választottam most, amit tulajdonképpen Elvis Presley énekelt meg először, akkor már világsláger lett, de Bobby Solo változatában is megjelent ez a dal, az In a Ghetto.

A következő zeneszámot Ibolya kérésére Kós János fogja előadni. Üdvözlet a stúdióban dolgozóknak és a hallgatóknak, és Ibolya azt a dalt szeretné meghallgatni, melynek a címe, lényege jó lenne hinni még a boldogságban.

Robert Szabadkároly jelentkezett, szép napot mindenkinek, és azt a felvételt szereti meghallgatni majd műsoron keresztül, melynek a címe, lényege, egyszer megjavul a kén.

Matilda Csantavérről jelentkezett SMS oldalunkra, üdvözlet, szép jó napot mindenkinek, és a Hullasok Levél című zenszámot szeretné meghallgatni. Most kedves Matilda, ennek a dalnak van még egy címe, úgy hangzik, hogy Moszkvai Esték.

Ról szeretnék véleményt hallani tőletek, kedves slágergyel hallgatók, hogy mit gondoltok róla, miért is mondom ezt? Azért, mert tulajdonképpen egy szabadkai ismerősöm, aki nem szabadkai születésű, jó magam sem vagyok szabadkai születésű, de most már mind a ketten szabadkaiak vagyunk, és legyártott néhány zeneszámot, és köztük van ez is a Vörös Hold Red Moon című zeneszám, Amirának nevezi magát, és kíváncsi a véleményemre. Én véleményt azzal nyilvánítok, lepörgetem a műsoromban, a többit majd a hallgatók megteszik, ha megteszik.

A következő zeneszáma egy virágnemű hallgatónk kedvében fogok járni. Üdvözöllek mindenkinek, egy gyönyörű dalt szeretne meghallgatni, ezek Virág szavai, csak idézem, egyezek veled, kedves Virág, mert a dal címe is sokat ígér, csak a szépre emlékezem.

Gabiba, Csantavérő jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, ahhoz írt kedves Gabiba, nagy munkában vagytok, készülődik a télire való, az unokáknak, meg a családnak, és a tattusnak is ma jut valami a literesbe, hogy ez mi lehet, fogalmam sincs, de szeretik ott lenni, amikor a tattus kinyissa a literest, amit kész tőlem, kedves Gabiba, itt van kéznél, Eddától a kör.

Valentin fürdből jelentkezett, az ottban lehet valahol Németországban, ha nem tévedek. Hát ha tévedek, akkor sem nagyot tévedtem, valahol itt van a nagyvilágban. Lényeg az, hogy Valentin jelentkezett a slágergyár Viber oldalára. Szép jó napot kíván mindenkinek, és a Black Magic Woman című felvételt szeretné meghallgatni, méghozzá Fleetwood Mac nevű együttes eladásában. Habár az első változatot, az igazán nagy sikert a Santana érte el, de mivel Fleetwood Mac-től kéred, kedves Valentin, szóljon a Fleetwood Mac változat.

A Rádiogó szép napot mindenkinek, ez áll Elvire SMS üzenetében, és természetesen benne van a zenei kérés is, amit a Dolly Roll nevű együttes fog eladni, és így hangzik, rock'n'rollra hívlak.

David Hasselhoff színész is volt, énekléssel is próbálkozott, ime egy bizonyíték annak, amit most állítottam, hogy próbált énekelni, és egészen sikeres volt benne. Ima a felvétel, je t'aime, means, azt jelenti I love you, szeretlek. Három nyelven is bemondtam.

A híradói még két felvételt tudunk meghallgatni. Először Babi kérésére, aki Dominik unokája nevében jelentkezett, és azt a dalt szereti meghallgatni, mármint Dominik unokája, ami úgy hangzik, hogy év vele boldoga, majd utána egy szabadkai előadó, amire a felvétele következik, ennek a címe Blue Sky, a kék égről szól a zeneszám.

0: társadalmi célú felhívás.
1: A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem a hajdújárási helyi közösséggel és a helyi civil szervezetekkel együttműködve falukutatótábort szervez Hajdújáráson és Noszán 2026. július 13-a és 20-a között. A kutatás keretében az egyetem tanárai és hallgatói felkeresik a település háztartásait, hogy beszélgetések és kérdőívek segítségével megismerjék a falu társadalmi életét, értékeit és a jövővel kapcsolatos elképzeléseket. A szervezők tisztelettel kérik a lakosságot, hogy fogadják bizalommal a kutatókat, és lehetőségük szerint segítsék munkájukat. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak Hajdújárás és Nosza jövőbeni fejlesztéséhez. A szervezők ezúton is köszönik a lakosság együttműködését. A projektet a Magyar Nemzeti Tanács támogatja.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 16 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Híradó.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Monika a mikrofonnál. A híradó főbb témái. Terjed az afrikai sertéspest és Szerbia egyes térségeiben. Vučić pénzjutalmat ad annak, aki kátyút talál valamelyik szerbiai autópályán. Nagy az érdeklődés a Ki vagy te portál iránt. Ma van a szrebrenicai vérengzés 31. évfordulója. Reggel részben újraindult az M1 hírszolgáltatása. Tesztanapokat rendeznek Szegeden és Szabadkán, idén is tömegeket vonzott a jótékonysági buckai lángos fesztivál, és a Wimbledonon Djokovic kiesett, Sinner döntős, mondom a részleteket. Elvárják a gazdák Szabadka önkormányzatától, hogy kiálljon mellettük, és mindent megtegyen, hogy a valós képet mutassa be a jégkárról az illetékes szerbiai hatóságoknak. A termelők Tavankút, Bajmok, Györgyén és Nagyfény területén 50-100%-os kárt szenvedtek el földjeiken a június közepén történt jégverés miatt. Azt mondják, ha a kormány természeti csapásnak nyilvánítaná a jégesőt, hogy kártérítést kaphassanak az államtól, Orosz Ildikó nézett utána a témának.
8: Szabadka önkormányzatának illetékesei nem sokkal a jégverés után fogadták az érintett gazdákat, megnyugtatták őket, hogy segítenek, és mindent megtesznek a gazdák kártalanítása érdekében. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere július 9-én a Szabadkai Magyar Rádió műsorában elmondta, az akkori becslések szerint a károk értéke nem érte el a törvényben előírt küszöböt, amely alapján az önkormányzat állami kártérítést igényelhetne.
9: Tartok tőle az eddigi kommunikációból arra következtetve, hogy nem fogják megítélni a támogatást, illetve nem fogunk tudni fordulni az államhoz kártérítésért, mert hogy a törvény szerint abban az esetben jogosult egy önkormányzat igényelni kártérítést, hogyha az éves költségvetésének a 10%-át kiteszi a kárfelmérés értéke. És ugye 9,2 milliárd dináros a szabadkai önkormányzatnak a költségvetése, és bár ez nem egy végleges elemzés, 300 millió dináros értéket szabtak meg, ami ugye nem közelíti meg a 10%-ot, mivel abban a helyzetben vagyunk, hogy nem akkora értékben történtek károk az elemi csapás miatt, hogy jogosultak legyünk, így nem fogunk tudni igényelni állami támogatást a termelőknek.
8: A jég mintegy 7800 hektáron okozott kárt a felmérések alapján. A gazdák szerint a kárfelmérés nem tartalmazza a gabonaféléken keletkezett kár mellett azokat, amelyek a gyümölcsösökben és a zöldségfélék termesztésében történtek. Ráadásul a magántulajdonokban, a házakban is keletkezett kár, amire szintén járna kártalanítás, ha az állam kinyilvánítaná, hogy elemi csapás történt. Matisa Dulic, a Szabadkai Mezőgazdasági Termelők Egyesületének tagja. Úgy vélem, hogy a kár mindenképpen eléri a 900 millió dinárt, de vegyük, hogy a határ alatt marad az összeg. Akkor is a törvény előírja, hogy a természeti csapást ki kell nyilvánítani a kérdéses összegtől függetlenül is. Tehát a szerb köztársaság kormánya meghozhatja ezt a döntést az önkormányzatra nézve, és akkor jön a kártalanítási eljárás, a bejelentések, és így tovább. Szabadka önkormányzatától azt várják, hogy jelentesse meg a teljes kárfelmérést, hogy teljes képpel rendelkezzenek arról, mekkora területről van szó, és mekkora a kár. A városvezetés ugyanakkor arra kéri a gazdákat, hogy a jövőben biztosítsák földjeiket, és ehhez már jövőre támogatást nyújtanak a városi költségvetésből.
7: Továbbra is terjed az afrikai sertéspest és Szerbia egyes térségeiben. Jelenleg a leginkább veszélyeztetett területek közé tartozik a Szerémség, a Mácsvai és a Kolubarai körzet egy része, valamint Belgrád is, ahol a sertéstenyésztés koncentrációja a legnagyobb, nyilatkozta Szerbiai Rádiós Televízió egyik műsorában Jijana Ivanyac, az Állategészségügyi Igazgatóság munkatársa. Arra kérte a sertéstartókat, hogy az állatokat zárt ólakban tartsák, és minden betegségre utaló gyanút azonnal jelentsenek az állatorvosi szolgálatnak. Hozzátette, hogy a betegség nem jelent veszélyt az emberek egészségére, ugyanakkor arra kérte a fogyasztókat, hogy húst kizárólag nyilvántartott, hivatalosan ellenőrzött üzletekben vásároljanak, amelyek folyamatos állategészségügyi és hatósági felügyelet alatt állnak. A Nemzetközi Hitelminősítő Intézet, a Fitch megerősítette a Szerb Köztársaság BB Plus besorolású hitelminősítését, miközben fenntartotta a további felminősítése utaló pozitív kilátást. A pénzügyminisztérium közleménye szerint a pozitív kilátás megerősítése újabb bizonyítéka a szerb gazdaságpolitika hitelességének, a felelős államháztartási gazdálkodásnak, valamint a hazai gazdaság ellenálló képességének a globális eseményekből fakadó kihívások ellen. Hozzátették, hogy a hitelminősítés megerősítése egyúttal azt is jelzi, a nemzetközi befektetők és pénzügyi intézmények továbbra is bíznak Szerbia gazdaságpolitikájában. Pénzjutalmat ígért Alekszandar Vučić annak, aki kátyút talál az autópályákon Szerbiában, az összeget pedig nem a költségvetésből, hanem saját zsebből fedezi, mondta a szerb elnök. Véleménye szerint azonban erre nem lesz szükség, ugyanis kátyút az autópályán senki sem fog találni, hisz az elmúlt időszakban rengeteg pénzt fordítottak az úthálózat fejlesztésére és karbantartására. Dóra Alenősz állítása.
6: Szombaton egy Leszkovác környéki útfelújítást tekintett meg Alekszandar Vučić. Gornyi és Dónyi Szinkovác között mintegy 4 kilométeres szakasz kapott új aszfaltot. 1,2 millió eurós beruházásról van szó, mondta a szerb elnök. Hálás vagyok ezeknek a csodálatos munkásoknak, akik nem könnyű körülmények között dolgoztak. Még egy nap maradt hátra, hogy az útpatka is kész legyen a szélén, és akkor sokkal biztonságosabb lesz. Két réteg kőből és két réteg aszfaltból készült, hogy a legnehezebb teherautók is közlekedhessenek, anélkül, hogy az út sérülne. A szerb elnök hozzátette, hogy az állam évről évre óriási összegeket fordít az utak fejlesztésére és karbantartására. Ezért pénzjutalmat ígért annak a személynek, aki kátyút talál bármelyik szerbiai autópályán, az összeget pedig nem a költségvetésből, hanem saját zsebből fedezi. Találjanak kátyút az autópályán vagy egy gyorsforgalmi úton. Magas pénzjutalmat fognak kapni. Nem a költségvetésből, hanem saját zsebből. Egyetlen kátyú sincs az autópályán és a gyorsforgalmi úton, sehol. Nincsen, leellenőriztük. Kereshetik, ahogy akarják. Az államfő hangsúlyozta, hogy az ország kevésbé fejlett, szegényebb térségeit is fejlesztik, hiszen Szerbiának egyenletesen kell fejlődnie.
7: Példátlan érdeklődést váltott ki a lakossági panaszok fogadására létrehozott Ki vagy te, vagyis Kosibreti internetes portál működésének első 24 órájában, jelentette ki Alekszandar Vučić. A szerb elnök hozzátette, hogy az oldal komoly külföldről indított kibertámadások célpontjává vált. Elmondása szerint szombat reggel 9 óráig összesen 429 konkrét lakossági bejelentés érkezett, miközben a platforma regisztrált kattintások száma elérte az 5.700.000-et. Az államfő hangsúlyozta, hogy a platformot olyan hatékony eszköznek szánják, amely lehetővé teszi, hogy a polgárok hangja eljusson a döntéshozókhoz, és mindennapi problémáik megoldásra találjanak. Elmondta, hogy a bejelentések között a délszerbiai tisztségviselőkkel kapcsolatos panaszok is szerepelnek, amelyekről személyesen kíván velük egyeztetni. Hozzátette, hogy tisztában van azzal, hogy a jövőben valószínűleg csökkenni fog a bejelentések száma, de továbbra is azon az állásponton marad, hogy az államnak jobban oda kell figyelnie saját polgáraira. Ma van a szrebrenicai vérengzés 31. évfordulója. A Potocsári Emlékközpontban megemlékezést tartanak, majd a nap folyamán további 10 azonosított bosnyák földi maradványait helyezik végső nyugalomra. A hagyományos békemenetet is megtartják, amelyen több mint 6500-an vesznek részt. A szrebrenicai mészárlás a délszláv háborúk legvéresebb eseménye volt. Az egykor muszlim többségű városban a környéket uraló szerberők 1995. júliusában több mint 8000 férfit és fiút gyilkoltak meg. A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűncselekmények kivizsgálására létrehozott hágai törvényszék, valamint Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Horvátország bíróságai eddig 47 személyt ítéltek el összesen több mint 700 év szabadságvesztésre. Az Európai Parlament 2009-ben fogadta el a Szrebrenicáról szóló határozatot, amelyben felszólította az Európai Unió tagállamait és a nyugat-balkáni országokat, hogy július 11-ét a szrebrenicai bűncselekmény emléknapjaként tartsák számon. A Magyarországgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását, ezt írta a Facebook oldalán a magyar miniszterelnök. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta Magyar Péter. Az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot múlt szombaton nyújtotta be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésnek. A módosítás elfogadásával a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnne. Ma reggel részben újraindult az M1 hírszolgáltatása. A csatornán július 7-én délután állították le a híradást. Helyette órákig egy felirat volt olvasható, amelyben bocsánatot kért a közmédia azért, hogy hosszú éveken keresztül hazudtak. Az adás csak 19 óra 56 perckor indult újra a Tanú című filmmel. A csatornán jelenleg is csak filmeket vetítenek, azonban már egy alsó sávba futtatva közvetítik az MTI híreit. A Kossuth Rádión egyelőre továbbra is a Bartók Rádió adása megy, valamint a híradó.hu oldalon sem olvasható hírek. Tesla napokat rendeznek Szegeden és Szabadkán a hétvégén. A határon átnyúló villanyautós találkozón a résztvevők elektromos járműveikkel Szegedről érkeztek Szabadkára. Az érdeklődőket szakmai előadások, technológiai bemutatók és közösségi programok várták. Vajtai Viktória riportja.
10: 6. alkalommal rendezték meg a Nikola Tesla napokat. A világhírű fizikus, feltaláló és villamosmérnök 1856. július 10-én született. A pénteki programnak a szegedi Szent Györgyi Albert Agóra adott otthont, ahol az elektromos autók fejlődéséről, a töltőhálózatok bővítéséről és a fenntartható közlekedés jövőjéről is szó esett. Az előadásokat követően a résztvevők közösen indultak tovább Múrahalomra, majd Szabadkára. Dr. Merész Lajos résztvevő.
11: Egyébként ez az autó nekünk nem az első, tehát nem elsőként Teslára esett a választásunk, mert anyagilag se lehetett volna 8 évvel ezelőtt ezt megengedni. Kezdtük az úgynevezett trió, tehát a Peugeot Ion, Citroën C0 és az eredeti Mitsubishi legkisebb négyülésesével. Aztán mentünk tovább, utána jött a Renault Zoe, aztán volt Hyundai Konánk. A Hyundai Kona az már azért volt nagyon jó, mert sávtartó és távolságtartó tempomattal rendelkezik, tehát ha előtte leblokkol valaki, akkor biztosan meg fog állni. Ezeket mind tudja a Tesla, csak ugye sokkal drágább volt újonnan.
10: A programsorozat részeként Szabadkán Nikola Tesla munkássága előtt is tisztelegtek. Péter Otto, a rendezvény szervezője elmondta, hogy ez egy egyedülálló alkalom, hiszen az érdeklődők közvetlenül is beszélgethetnek az elektromos autók tulajdonosaival.
12: Első évben voltunk egyedül Szabadkán, már a következő évben ugye ez 2021-ben volt, azóta pedig Szeged városa partnerünk ebben a rendezvényben, mint ahogy a elnevezés is mondja, villanyautós találkozó a Tesla napok keretében, ami egyébként egy háromnapos rendezvény. Elsősorban a célja az, hogy megismertessük a polgárokkal a villanyautók előnyeit.
10: A Nikola Tesla napok zárásaként a résztvevő közösségi találkozókon vettek részt, majd a Budapest-Belgrád vasútvonal szerbiai szakaszát is kipróbálhatják.
7: Idén is tömegeket vonzott a jótékonysági buckai lángos fesztivál a szabadkai Zorkahelyi közösségben. A szervezők 1000 lángos sütöttek, amelyeket jelképes 100 dináros áron lehetett megvásárolni. A bevételből karácsonyi ajándékokat kapnak a helyi közösségben élő gyerekek. Dóra Alner riportja.
6: 100 kiló liszt, olaj, tejföl, sajt és persze sok-sok szorgos kéz. Így készültek a lángosok a szabadkai Zorkahelyi közösségben megszervezett jótékonysági buckai lángos fesztiválon. Szűnyi Leona, a VMS női fórum a Zorkai helyi szervezetének elnöke.
13: Az önkéntesek számát az pontosan nem lehet meghatározni, mert ugye itt reggel 8-tól folyamatosan ugye valaki váltotta magát, tehát voltak, akik bejöttek 2 óra hosszára, voltak, akik egész nap itt vannak, tehát így 10-12-en ugye vagyunk itten.
6: Mennyi lángost készítenek?
13: 1000 lángos körül járunk, tehát 100 kg lisztből van, tehát minden évben.
6: A rendezvény népszerűsége évről évre töretlen. Sindrik Irén Bajmokról érkezett a jótékonysági lángos fesztiválra.
14: Nagyon tetszik, mi visszajárók vagyunk már, nem tudom, nem akarom most téves számot mondani, de egy 5-5-ször vagyunk itt. Mi igyekszünk ideérni, a lángos most nagyon finom, tényleg volt év, amikor nagyon sok kell, és én megértem azt is, hogy volt, amikor hideg volt, de minden jó, minden tökéletes, a műsor is jó, halássuk, de szuper.
6: A szervezők szerint a fesztivál töretlen népszerűsége kiváló bizonyíték arra, hogy nem csak Szabadka központjában, hanem a Peremvárosban is lehet sikeres rendezvényeket tartani. Kudlik Zoltán.
15: Lángos, azt hiszem, hogy egy olyan közkedvelt étel, amit mindenki szeret, és a jótékonyság is azt hiszem, hogy egy olyan dolog, amit az emberek szívesen vesznek. Minden évben próbálunk valamilyen jótékony célt találni. Az idejében a zorkai gyerekeknek a karácsony közelettével szeretnénk ajándékokat vásárolni.
6: Az elmúlt időszakban gyakran érte kritika a városvezetést az itt élőktől, hogy az Zorka helyi közösség mostoha gyereknek számít Szabadkán, mondta Góli Csilla. Jó hír viszont, hogy az utóbbi években folyamatosak az infrastruktúrális beruházások a város ezen részén, hívta fel a figyelmet az alpolgármester.
16: 11 kilométer vízvezetékhálózat épült ki, aki ismeri a környékét a zorkai közösségnek, azt tudja, hogy ez mennyire fontos, és további utcáknak a letervezése, illetve vízhálózatnak a letervezése van folyamatban tartományi forrásokból, utcákat is aszfaltoztunk több kilométer hosszan, a Tiszta Szerbia keretein belül pedig a csatornahálózat is bővül.
6: Ami pedig további jó hír, hogy hamarosan az Orka utca is új aszfaltburkolatot kap, a projekthez szükséges pénzösszeget pedig a tartományi költségvetésből biztosítják, tette hozzá Góli Csilla.
7: Sport. Novák Djokovic kiesett. A világ első Jannik Sinner lesz a német Alexander Zverev ellenfele a Wimbledoni teniszbajnokság férfi fináléjában. Az olasz a péntek elődöntőben 3 szetben győzte le a 7-szeres bajnok sportolót. A 4-szeres Grand Slam torna győztes címvédő Sinner adogatásai gyakorlatilag sebezhetetlenek voltak, és 2:20 alatt bejutott a döntőbe. A spanyol válogatott 2-1-re győzte le a belga csapatot tegnap a labdarúgó világbajnokság Los Angeles-i negyed döntőjében. A 2010-es aranyérmük óta először 4 közé jutott spanyolok a keddi elődöntőben, a 8 éve arany, legutóbb ezüstérmes franciákkal találkoznak Dallasban. A pontos idő 16:18. És most halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Maratoni ünneplés Velebiten és Hajdújáráson ismét megrendezték a kispályás labdarúgó tornát. Jönnek a részletek. Falunapot ünnepelt Velebit helyi közössége. A rendezvény egyik kiemelt eseménye az úszó maraton volt. A versenyen több korosztály is rajthoz állt. A résztvevők 100, 200, valamint 2000 és 5000 méteres távokon mérhették össze felkészültségüket. Búzs Viola tudósít.
17: Már a reggeli órákban az úszásé volt a főszerep a Velebiti tónál. A kedvező időjárás és a kellemes vízhőmérséklet ideális körülményeket biztosított a versenyzők számára. Kis Teodor 3 éve úszik, a Velebiti úszómaratonon pedig idén indult először, és meg is szerezte az első helyet a 100 méteres távon.
18: Meg akarom dönteni a 100 méteres rekordot itt Szerbiába, a 10 éves korosztályban meg akarom dönteni a 100 méteres rekordot, meg a 200 méteres rekordot.
17: A női kategóriában az 5 kilométeres távon Nagy György Alexandra bizonyult a legjobbnak. Az úszó 1 óra 18 perc alatt teljesítette a távot, ezzel az első helyen végzett.
19: Nekem ez az abszolút első helyen nőknél, ez már régóta kergetett cél. Tavaly sikerült másik versenyen megnyerni, de a úgymondván a hazai Velebiti kanizsához tartozó versenyt azt idén először sikerült 5 kilométeren megnyernem, egész jó idővel, nem számítottam, hogy ilyen jó lesz.
17: Az eseményt a Velebiti helyi közösség és a Magyar Kanizsai Úszóklub szervezte. A szervezők célja, hogy a rendezvény erősítse a közösséget, tovább vigye a helyi hagyományokat és bevonja a fiatalabb generációt is a közösségi életbe. Dragán Ácsics, a Magyar Kanizsai Úszóklub elnöke.
20: Ma van a Velebitnek a napja, és ugyebár minden évben közösen, az első naptól kezdve, ahogy a klub elindult dolgozni, azóta karoltva csináljuk ezt, és ez egy tradíció, ugyebár ahogy mondtam, az előbb tradíció. A másik község véget, ugyebár mivel Kanizsán rengeteg az a gyerek, aki úszik, aki úszott, most más klubokban van esetleg Szegeden, Magyarországon, Szabadkán, Zombornak, úsznak, Újvidéknek, Belgrádnak, és aztán a harmadik, ahogy mondtam, a gyerekek véget.
17: Az úszóversenyt követően a program művelődési műsorral folytatódott.
21: Sport.
7: Hajdújáráson ismét megrendezték a kispályás labdarúgó tornát, amelyen 7 csapat mérte össze tudását és ügyességét. A sport mellett ezúttal is a közösségi élmény és a jó hangulat is a középpontba került. Vajtai Viktória riportja.
10: Már a reggeli órákban benépesült a hajdújárási focipálya. A játékosok bemelegítettek, a szurkolók elfoglalták helyüket, nem sokkal később pedig kezdetét vette az első mérkőzés. Kakas Gábor, bíró.
22: Bírónak lenni mindig hálátlan. Mind a két csapat sose elégedett. Ebből szempontból bírónak lenni kicsit nehezebb, mint játékosnak. Viszont a játékosok élvezik a játékot. Ez egy nagy esemény, ugye hajdújáráson ez szinte fölül egy világbajnokságban, nagyon sokan ezt várják. A hangulat általában jó szokott lenni. Családias, barátias a hangulat, úgyhogy szerintem mindenki jó fogja érezni magát.
10: A tornára hajdújárásról érkeztek a csapatok, sokan már visszatérő résztvevők. A cél azonban mindenki számára ugyanaz, megszerezni az első helyet. Engi Sebastian, résztvevő.
23: A csontrálók csapatával jöttünk ki, immár 5. vagy 6. éve. Ez a falubajnokság a hajdújáráson. Minden évben hangos esemény itt a környékbelieknek, főleg az idősebb korosztálynak, ők élvezik jobban, nekünk ez, mi fiatal aktív focisták, ez inkább szórakozásnak lesz, itt kicsit lazíthatunk.
10: Hajdújárás gazdag sporthagyományokkal rendelkezik, különösen a labdarúgás terén, ezért az ilyen rendezvények fontos szerepet töltenek be a közösség életében, emelte ki Sevény Rudolf, a foci torna szervezője.
24: A hajdújárási falubajnokság az egy több évtizedes hagyományokkal rendelkező foci torna, ahol is a hajdújárási és a hajdújárási valamikori hajdújárási foci szerető emberek összegyűlnek, fiatalok, idősebbek és még annál is fiatalabbak, és itt jó érezzük magunkat, és igyekszünk egy mondhatom azt, egy komolyabb focitornát lebonyolítani. Ugye ilyenkor mindig elhúzódik, meleg van, vannak nehézségei is a dolognak, de én azt látom, és az a legjobb ebben, hogy mindenki nagyon várja már az év egyik, a foci szeretőek számára az év egyik legfontosabb esemény, és mindenki nagyon szereti.
10: A mérkőzések végén a legeredményesebb csapatok állhattak fel a dobogóra, és vehették át a megérdemelt díjakat.
7: A pontos idő 16 óra 23 perc, híradót hallottak.
21: Időjárás.
7: Szabadkán és környéken jelenleg 31 fok van, és gyenge északnyugati szél fúj. Délután helyenként rövid ideig tartó eső vagy zápor is előfordulhat. Vasárnap is változóan felhős időre lehet számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul. A jövő hét elején is napos és felhős időszakok váltják egymást, a hőmérséklet pedig 30 fok körül lesz. Én mára megköszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, viszont hallásra!
4: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
8: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
4: Rádiózon belünk. A 107,1 MHz-en.
0: Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
1: Ma is Slágergyáros műsorodunk, harmadik órában járunk. Lenke Csantavérről jelentkezett. Szép napot kíván mindenkinek, és az Omega együttes egyik ikonikus felvételét szeretné meghallgatni. Címe: Régi csibészek.

0: ajánló következik.
1: A pajzsitóból kifogtuk az aranyhalat.
2: Puff!
1: Nem varázsló, nem is jós.
3: A műsoretető
4: kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
5: Manó.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
6: Indul a mandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
7: Takataka, kis bikini, meg ilyesnek, takataka.
1: Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
8: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajókat Manó várja.
9: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
10: nagy buli.
1: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
11: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
12: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
13: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
14: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
15: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
14: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
15: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
14: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Reklámot hallottak. Apró hirdetések.
16: Kérdessen ön is a Szabad

0: Kiskai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméter garzonlakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődne 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Fehérpuli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődne 062 29 12 64-es telefonszámon, tehát 062 29 12 64. Szabadkán kiadó két egyszobás lakás teljesen berendezve közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. 064 131 06 40. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
1: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
0: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
0: 222 638-as számon.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Slágergyár. Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.
0: A 107,1 MHz-en.
3: Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
4: A következő felvételt öcsi kérésére Robert Palmer fogja előadni, aki orromra jelentkezett, és a Johnny és Mary című dalt szeretné meghallgatni.

A zenekérés magyarországi puszta mérgesről futott be Viber oldalunkra Orsi és Manyi aláírása, akik a mai műsoron keresztül Sziszi barátnőjüknek szeretnének kedveskedni. Egy olyan zeneszáma, olyan dallal, amit a jelek szerint a műsoromon keresztül ismert meg, és a kedvencei közé tartozik. Hát azon gondolkodom, lehet, hogy a mai műsor folyamán lepörgetek még egyet, lehet, hogy az is majd a kedvenc lesz, majd kicsit később.

0: ajánló következik.
1: Ökokemp a Topolyai tópartján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tópartján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.
3: Ez itt a Manó Show, itt minden hallható.
1: Most Kis János Manó pörgeti a retrós lágereket a Szabadkai Magyar Rádióban. Tekerje fel a hangerőt, mert...
4: Ez itt a Manó Show.
5: Ácsbacsa SMS-ben jelentkezett, legalábbis az aláírásként az SMS végén ácsbáként jelentkezett korábban. Üdvözlet mindenkinek, és az Átkozott Nyár című dalt szeretné meghallgatni.

0: Petar Antal az állandó hallgató közé tartozik. Egy olyan felvételt szeretném meghallgatni, ami tulajdonképpen ismertebb volt, mint színész, aki előadja, de zenészként, illetve énekesként is próbálkozott. Kiről is van szó? Hát Zorba the Greek, azt mindenki ismeri. Anthony Quinnről van szó, aki nem csak színészként volt sikeres, hanem énekléssel is elég szép sikereket élt el. Itt van például egy bizonyíték, bekerült a slágergyárba is. Azt a felvételt szeretném meghallgatni. Petar Antal, ami arról szól, I love you, én szeretlek téged, you love me, te viszont szeretsz engem.
1: I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. How many different ways are there to say I love you? I love you.

Műsor időnknek ebben az órában még egy felvételt tudunk meghallgatni, méghozzá egy zenekérés teljesítéséről lesz szó. Rozália Kanizsáról jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és Araszki László felvételét szeretné meghallgatni, melynek a címe így hangzik: Könnyes levelek.

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
4: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapat a most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: A lemezlovas, Kis János.
6: Illetve szerénységem, Manu.
7: Ő az, ki így köszön.
8: Szavaztok.
7: Megjöttem, szia-szia, srácok.
8: A következő felvételt egy Laci nevű hallgatón kérésére fogom lepörgetni. A dal címe Sara Perket Hiám, valami aspit jelent magyarul, hogy Sara azért, mert kedvellek, szeretlek.

Angéla bácsszülősre jelentkezett SMS oldalunkra, és a mai műsoron keresztül Ács bácsit szeretné köszönteni, kedveskedni neki az Árva fiú című cserháti felvétellel.

A Puszta Mérgesi Csipe csapat jelentkezett, tagjai Orsi, Manyi és Sziszi találtak a műsoromban korábban a felvételt, amit azon keresztül ismertek, meg megkedvelték, megszerették, azóta az állandó hallgatók közé tartoznak, és feladták a leckék, hogy van-e még ilyen a tarsolyomban. akad, nem, tegnap kezdtem ezt az egészet. Nos, kedves Puszta Mérgesi Csipe csapat, nem csak a ti, hanem a hallgatók véleményére is kíváncsi vagyok, mert olyan felvétel következik, ami tulajdonképpen még Petőfi Sándor véleményét is meghallgatnám, de sajnos erre már nincsen módon, mert nem akármi következik a Slágergyár mai műsorában. Egy Petőfi Sándor vers részlet a szeptember végén, olyan változatban, amire retropartikon még a rongyot is lehet rázni. Nem hiszitek? Gyertek el augusztus 6-án Palicsra, és meglátjátok, hogy ez is létezik.

0: Két felvétel zeneszám következik szoros egymás utánban, mind a kettő zenekérés teljesítése lesz. Először egy tivadalmi hallgatón kérésére, aki topolyáról jelentkezett, Solomon Burke felvétele következik, körülírta a zámot, hogy miről is szól, többször is engedtem, többször az elmúlt évtizedekben százszor, vagy még többször is lepörgettem már különböző helyeken. Together we light up the world, közösen mi tűzbe hozzuk a világot, majd utána Valéria kérésére egy Leonard Cohen felvétel következik, illetve az ő kedvében szeretik járni. Annak idején a Szabadkai lemezklubokban a lassú között gyakran volt alkalma valakivel lassút táncolni. Ez a dal cím So Long, Marianne.
1: I want to thank you for this song, because this song belongs to me and to you too. This song is the truth, and they say the truth will set you free. If you want to inside your soul,

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel,

0: Az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válassz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Reklámot hallottak.
3: Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál a legnagyobb Manó.
4: Kis János.
5: Illetve szerénységem Manó.
6: Délután ez menő, a Manó a mikrofonnál.
7: Jake Jersey felvétele következik. Ő valahol a 60-as évek volt meglehetősen népszerű, hogy miért. Az évet nagyon hasonlított a hangja, az akkor igazán nagy királynak, mert annak nevezték Elvis Presleyt, ő volt a király. Tiszta véletlen, hogy nagyon hasonlított a hangjuk, habár én a véletlenekben nem nagyon hiszek, de mind a kettőtől igyekeztem beszerezni minden használható fölvételt, zeneszámot. Ezért következik most egy Jack Jersey felvétel, ami hangban hasonlít Elvis Presley, de mégsem Elvis Presley. Arról az éjszakáról szól a dal, amikor úgy tűnt, mintha 1000 csillag ragyogott volna felettünk az égen.

Aranka Weiberen keresztül jelentkezett, ez zenékérése egy fénykép kísérletében futott be. A fényképen négy gyönyörű funk van, lekváros funk. Kedves Aranka, érzem az illatát ennek a funknak. Azt írott, hogy kicsit később kapcsolódtál be a mai műsorba, hogyha nem tudod, milyen zene számok hangzottak el, hát csak is jók. Na, azt ennyibe tudom.

tudtam segíteni. Sütötted a fánkot, és rám bízol, hogy olyan felvételt szeretnél meghallgatni, ami neked is fog tetszeni. Hát, de oké, lehet, hogy tetszeni fog, de kötve hiszem, mert tudod majd dudolni, mert bízom benne, hogy egy olyan felvételt tudtam előkotorni valahonnan, valamelyik sufni sarkából, amit még nem sokan ismernek. Ez a Neon Harvest.

Zsolt Szabadkáról jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és ahogy írott, kedves Zsolti, a 70-es évek egyik ikonikus filmzenét, a Love Story-t szeretnéd meghallgatni mai műsoron keresztül. Nem néztem utána, hiszek neked, de valószínűleg, hogy igazad van, valahol abban az évben volt igazán nagy szám, az a film is, meg a zeneszám is, ami betétzenéként szerepelt benne, később ki tudja hány változatot megért a Love Story. Most Andy Williams változata következik.

Katalin Palicson jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, két zenekérésed is van, kedves Katalin. Az egyik itt van nálam kézdél, másikat már megnézem, melyik polcon porosodik. Bobby Solo felvételét szeretnéd meghallgatni, talán ez a legismert, mit talán ez biztos a legismertebb Bobby Solo dal, az egy könycsepp az arcadon, a Lacrima Solo visszól, a jazz változatát szeretnéd meghallgatni ennek a zeneszánnak. Honnan tudtad, hogy ez létezik?

0: Ani SMS-ben jelentkezett, egy olasz egyveleget szeretem meghallgatni a Slágergyár mai műsorában. Rám biztat, kedves Anni, a választás. Hát magadra vessi, te akartad, én válasszak. Olyan retropartikon bevezető Csárdás egyvele, miket beszélek össze-vissza. Sokat voltam már a napon, sapka nélkül. Egy olasz egyvele következik. Anni kérte, én választottam, bízom benne, hogy Anninak tetszeni fog, amit találtam. Az a Balla-Balla sorozatnak a harmadik része.
1: Cari amici, giovani e non più giovani, volete divertirvi?

A következő felvétellel ennek a címe régi presszó ablakánál egy Sziszi nevű hallgatónk a pusztamérgesi barátnőinek szeretne kedveskedni mai műsoron keresztül.

0: ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.
3: Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál a legnagyobb Manó.
4: Kis János,
5: illetve szerénységem Manó.
6: Délután ez menő, a Manó a mikrofonnál.
7: Eszter SMS-ben jelentkezett, az állandó hallgató közé tartozik, hogy szoktad írni, kedves Eszter, hogy bármit teszel, csinálsz, félfüllel mindig követed a műsort, mert ez a műsor a fiatalságot hullám hosszán szól, és a régi szép időket idézi fel újra. Külön zenekérésed nincs, kedves Eszter, de jó a memóriám még egyelőre. Emlékszek annak ide, egyszer kérdezted, hogy Balázs Klári csak Korda Györggyel adott ki lemezeket, vagy csinált mást is. Hát szerintem sok mindent csinált Balázs Klári Korda György nélkül is, lemezeket is adott ki, de a többiről nem tudok, de az, hogy adott ki saját neve alatt Korda György neve nélkül lemezt, be tudom bizonyítani. Íme, csupa könny a szobám, Balázs Klári.

A következő felvétel a slágerben, majd hallgatóink szeretik kedveskedni a stúdióból. A dal címe Soha nem hagylak el. Igazából nem ez a pontos címe, mert a pontos cím így hangzik, soha többi nem hagylak el, de mert soha nem csináltam miért, a többit kihagytam a dal címből, attól függetlenül fogadjátok tőlem sok szeretettel.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ma is várja zenei kéréseiket. Kis János, Manó.
3: Törpapa vagyok, a Madó távoli rokodom. Ezért mindig küldök törpüzenetet a műsorába, hogy törpörömet szerezzek neki. Lebd meg te is egy üzenettel Manót a 066 36 36 33 as számon.
4: Iba is jelentkezett, azt kell, hogy Siba, egy jó country zenét szeretném meghallgatni, rám bíztad a választást, hát feladod a leckét, mert country zenéből mennyi akad itt nálam, sőt, még több otthon. Azért úgy gondoltam akkor, ha már jót kérsz tőlem, azt a zeneszámot, azt a country zeneszámot fogom elő keresni, de meg is találtam most már, ami Johnny Cash ad elő, hogy miért pont Johnny Cash? Annak idején, amikor hugomnak 16. születésnapjára kedveskedtem egy nagylemezzel, ez egy Johnny Cash nagylemez volt, a ballada, a 10 éves királynőről, Ballad of the Teenage Queen, hogy miért? Hát azért, mert nekem is tetszett, és még mindig megvan. Na most ez a felvétel következik, a nagylemez címadó dala.

Az Itt a Szabadkáról jelentkezett, és a mai műsoron keresztül férjének Rolandnak szeretek kedveskedni egy Bangó Margit felvétellel, és kedves Zita, odaírtad, hogy rám bíztad a választást. Húháj! Na most mit is mondjak erre az egészen? Nem vagyunk mai gyerekek, sok mindent megéltünk már mindannyian, akik ezt a műsort kedvelik. Nem kezdők már a szakmában. Azért választottam ezt a zeneszámot, amelyben nem az, hogy a szívem egy háborgó tenger, de nem ez a dal címe. Tessék odafigyelni a szövegre, mert nagyon jó a dal szövege. A becsületes címe így hangzik: halkzene szól az éjszakában.

Csajos zenekérés fog most teljesítve ezzel az aláírás képpen alatta. Hát az igazságon nem akarok a lelketekbe taposni, de ha valaki csak egyszer jelentkezett nekem, mindent tudok róla, mert itt van előttem, feltalálták már a mesterséges intelligenciát is. Oké, ha úgy gondoljátok, nem mondom meg, kikérte, de én mégis tudom. Egy Koldus az utcán a kezemhez ér című zeneszámot, nos ennek nekem megvan az úgynevezett eredeti változata is, nem hogy úgynevezett, megvan. Miért nem engedem azt? Mert nem ide való. De ez a változat igenis ide való. Miért? Mert én mondtam.

0: kezemhez ért. Odaadom magának, vegyem valamit.
1: Ha netán valaki kételkedik a szavaim, amit az előbb mondtam, hogy ezt a változatot engedem inkább, mint az eredetit, nézzen utána, segítek neki. Gallai Elza az előadója, az eredeti dal ...nak a hossza 1 perc, 40 másodperc, mit mondjak erre? Hát én tovább kibírom vízzal, sőt, még otthon is tovább kibírom, mint 1 perc, 40 másodperc, és ezért engedem ezt az újabb változatot. Megyünk tovább, Csaba Péter évéről jelentkezett, szép délutánt kíván mindenkinek, mink is benne vagyunk a mindenkiben, Elvis Presley egyik ismert felvételét szereti meghallgatni, melynek a címe Most vagy soha, It's Now or Never.

0: A következő zeneszámot Anni kérésére Páger Antal és Tolnai Klári közösen fogják előadni. A dal címe Orchideák.
1: Nincs pénzem semmi, el tudna venni nagy lelkű gondolkodás.
2: Elveszett évek nyomába érek, nem érdekel semmi más.
1: Nincs pénzem semmi, nőül fog venni, hízelgő a gondolat.
2: Nékem sincs semmi, de néhány penni virágra mindig akad. Amikor Indiába elutaztam, maga egy kosár orchideát kapott valakitől, emlékszik?
1: Igen, igen, emlékszem. Hát maga küldte, nem volt benne levél.
2: De lett volna benne levél, de szégyeltem és eltéptem.
1: Oh, és mi volt abban a levélben?
2: Ki fog nevetni, egy vers. Én írtam. Az volt, hogy... Orchideák,

lila orchidea, vigyétek hozzá a szívet.

0: Magához láncolt, utolsó tánc volt.
1: Elment és nem is köszönt.
0: Most újra itt van a karjaimban, többé el nem engedem.

0: az én világom.
1: Ezt mondta akkor is ön.
0: Ma sincs ez másképp, talán csak játszom.
1: Én mégis megköszönöm.
0: Elsüllyed dallam, merül fel halkan, indul a kedves felé.
1: Az én világom, az ön virága, hújjon hát lába.

0: mintha egy költő lelkében úsznék, hogy újra látom magát. Van ilyen ötlet, fejemben húsznék, hogy újra látom magát. Mintha a múzsa kötélen húzna, hogy újra indul felém. Meg fogja látni, még komponálni fogok egy szép napon én.
1: Ó, és mi lesz az?
0: Egy egészen új dal lesz ez. Arról szól majd, hogy...

A következő zeneszámot azért fogom lepörgetni a mai műsorban, hogy a jövőben legyen mit kérnetek tőlem, amikor rágjátok a körmöteket, mit is kérjek, amit mást még nem kért. Próbáljuk meg ezt. Hunyd le a szemed, és tegyétek hozzá új változatban.

József kéréssel következik a következő zeneszám. Bízom benne, hogy erre a dalra gondoltál, kedves József, amikor az utolsó táncot emlegetted. Delhusa John.

Két felvétel következik műsoridőnknek ebben az órában. Az első az egy zenekérés teljesítése lesz, méghozzá Laci kéréssel futott be a zenekérés SMS oldalunkra. Üdvözlet mindenkinek, is az áll benne, hogy valamit Szűcs Judittől, hát akkor ez a valami legyen szerelmi történet, ha belehalok százszor című zeneszám, majd utána én szeretik kedveskedni a slágergyár hallgatóinak. Olyan érdekes a dalnak a címe, I put a spell on you. Azt jelenti magyarul, de szó szerint, hogy megbabonáztalak.

Mai műsorodunk 6. órába léptünk, egy állandó szabadki hallgató kérésére következik egy zeneszám, amely így hangzik már, mint a zenekérés, hogy lehetne valamit Zambótól. Rám van biza választás, természetesen lehetne, van miből válogatnom, most erre bögtem rá. Suttognak a fák.

Domek Klinfelvétele következik Erika kéréssel, hogy írod, kedves Erika, azért kéred gyakran ezt a zeneszámot, mert a régi szép időkhöz köt, szép emlékek kötődnek hozzá, ezért kéred tőlem azt a dalt, melynek a címe Vincent. Starry, starry.

Matilda Szabadkáról jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, a fiával együtt hallgatják ezt a mai műsort, és szeretnék meghallgatni a tangó egyveleget.

0: Most Kis János Manó pörgeti a retro slágereket a Szabadkai Magyar Rádióban. Tekerje fel a hangerőt, mert...
1: Ez itt a Manó Show.
2: Lobó felvétele következik. Nekem tetszik, és bízom benne a slágergyár mai hallgatóinak is, hanem is mindenkinek, de a nagy többségnek mégis elnyeri a tetszését. Ritkán hallható felvétel, zeneszámát nem kérjük tőlem senki sem, de az illik megismerni ezt a dalt is, mert jó hangzik, és tartalma is van neki. Erről szól a dal, hogy Goodbye is just another world. A búcsú az is csak egy másik szó, de nagyon sok érzést takar. Ez az én szerény véleményem.

Egy egyveleg következik a Les Humphrey Singles nevű együttestől. Ez egyik az első egyvelegeknek, amelyik lemez formájában valaha is hozzám került, és még ma is megvan. Nem, hogy nem tudtam volna túladni rajta, nem akartam. És néha lepörgettem, mi minden található ebben az egyvelegben. Ilyen dalok, mint Ella Ella, Popcorn, Ding Dong, stb.

A következő zeneszámmal egy Valéri nevű hallgatónk kedvében fogok járni. Aki üdvözöl mindenkit, és tetszik neki újabban, amit hall Adamik Istvántól, valamit tőle, rám biztat kedves Valéri a választást. Hát valamiből válogattam, legyen akkor ma még nem elhangzott felvétele Adamik Istvánnak a találkozó.

0: Slágergyár. Slágergyár. Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágergyár. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
1: Kriszre a felvétele következik, csak úgy, hogy bármit tesztek, és a félfüllel követitek a műsort, akkor elértem a célomat. Azt a dalt választottam Kriszre, melynek a címe Fool, magyarán bolond vagy, itt a zárójelben a folytatása. If you think it's over, ha azt hiszed, hogy most már mindennek vége.

0: Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál a legnagyobb Manó.
1: Kis János.
2: Illetve szerénységem Manó.
3: Délután ez menő, a Manó a mikrofonnál.
2: Egy jól ismert téma következik most magyarul Kós János eladásában. A dal eredeti címe így hangzik, quando, magyarra lefordítva azt jelenti, mikor, sőt a zárójelben a folytatása, mikor jössz el már hozzá.

Brenda Lee felvétele következik, csak úgy, hogy jobban érezzétek magatokat, bármit is tesztek. Valahol ott az 50-es évek végén, 60-es években meglehetősen népszerű volt ez a hölgy, van miből válogatnom. Ném egy kicsit kevésbé ismert felvétele, Losing You, úgy érzem, hogy veszítelek.

0: Ír a sok mama szikta az SMS falon.
1: Gio Gyacsink Petti felvétele következik Laci kérésére, aki üdvözöl mindenkit, és a Nonna Letta című dalt szereti meghallgatni a mai műsorban.

Farkas András felvétele következik, ő már sajnos nincs köztünk, de ő ahhoz a generációhoz tartozik, akiket akkor ismerte meg, amikor először megjelentek, legalábbis számomra, olyan előadók, akik egy zeneszámon belül egyszerre két, vagy esetleg akár néha három nyelven is énekeltek. Most Farkas András közébük tartozott, tőle következik a felvétel, melynek a címe Szeretlek én.

0: Ma is várja zenei kéréseiket. Kis János, Manó.
1: Törpapa vagyok, a Madó távoli rokodom. Ezért mindig küldök törpüzenetet a műsorába, hogy törpörömet szerezzek neki. Lebd meg te is egy üzenettel Manót a 066 36 36 33 as számon.
2: Jean-François Moritz felvétele következik. Szerintem aktuális a téma, kinéztem a stúdió ablakán, hát nem egészen igaz, de valahogy ez jutott eszembe, hogy 28 fok árnyékban, mert erről szól a dal, ez a cím.

0: a lemezlovas Kis János.
1: Illetve szerénységem Manu.
2: Ő az ki, így köszön.
3: Szavaztok.
2: Megjöttem, szia-szia, srácok.
3: Kedves hallgatóink, ennyi fér bele a slágergyár mai műsor idejébe. Köszönjük ezt a műsort, választottátok szombat délutáni korásti kikapcsolódásnak. Slágergyár ezen a hullámhosszon egy hét múlva esedékes a szokott időben. Mivel a nyári műsorrács van érvényben, legközelebb mi majd csak csütörtökön találkozhatunk, méghozzá a rádiodiszkó keretében, ahol bízom benne, hogy akkor is velem lesztek, hiszen este 8 és 10 óra között pörgős diszkószámok hallhatók ezen a hullámhosszon, ahol szintén lehet zeneszámokat kérni. De ahogy szokták mondani, ne menjetek messzire, maradjatok halótávolságban, mert a pontos időjelzés után itt továbbra is lesz adás, méghozzá egy zenei válogatás az Exiu zene világából, aki velünk tart jó vételt, jó szórakozást. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technikai munkatárs, Nagy Viktor a keverőpult mögül, mosolyogva üdvözöl benneteket, mára tőlem ennyi, szevasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: 107,1.
2: A legendák nálunk szólnak.
3: Exiu slágerek a 60-as és 70-es évekből.
1: Szabadkai Magyar Rádió, a hallgatók hullámhosszán.

0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban. A 60-as és 70-es évek exjús lágerei.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi szép idők dalai.
1: SMR.

0: legendás előadók.
1: Emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Egy óra nosztalgia.
3: A legjobb retro zenék társaságában.
4: Ex-jugoszlávok.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
1: Idézzük fel együtt.
0: Az egykori legnagyobb ex-jugoslágereket.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: az interneten
1: is. A 107,1 MHz-en.
0: Rádió. Minden idők legnagyobb exiusz lágerei nálunk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
1: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között.
0: Tekerje fel a hangerőt. És...
1: ne állítson az állomáskeresőn.

0: 1 óra nosztalgia.
1: Exjú slágerek 20 és 21 óra között. Exjú slágerek
2: a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: stresszes nap után lazítson.
1: Lazítson, lazítson, lazítson.
0: A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
2: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.

0: a régi idők slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

Kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.

0: A 70-es,
1: a 70-es,
2: a 70-es, a 70-es
3: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél. Ahol a 80-as évek dalai szólnak.
3: 107,1 MHz.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ahol most vissza a 80-as évekbe.

0: A 80-as évek diszkózenéi a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Mellékhatások nélkül.
2: The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game.

nevem Megkelek. Estelente megahertzen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallanak engem!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Egy.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Ez 7,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben.
2: Hallgasson zenét velünk!
3: A 107,1

0: SMR. Hallgasson bennünket.
1: A 107,1 MHz-en. 2 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.